0: minden szeretetével itt a Best FM.
1: Közlekedési kihívásokra kerestek megoldásokat, tovább erősödött a hazai turizmus tavaly, szociális központfejlesztés Hajdúszobáton. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Közlekedési problémák lehetséges megoldásain dolgoztak hallgatók és szakemberek egy nemzetközi program keretében, adta hírül az unidep.hu. A résztvevők különböző országokból érkeztek, hogy közösen elemezzék a modern városi közlekedés legfontosabb kihívásait. A gyakorlaton olyan témák kerültek előtérbe, mint a fenntartható mobilitás, a forgalomszervezés vagy az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása. A csapatok gyakorlati feladatokon keresztül dolgoztak ki javaslatokat, miközben megismerhették egymás tapasztalatait és szemléletét is. A szervezők szerint az ilyen nemzetközi együttműködések fontos szerepet játszanak a szakmai tudás bővítésében és az innovatív megoldások kidolgozásában. A program végén a résztvevők bemutatták elképzeléseiket, amelyek közül több a jövő közlekedési fejlesztéseihez is hasznos ötletnek kínálkozott. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégéjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető. Mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 000 forintot hagytak az országban.
1: Jelentős fejlesztés valósulhat meg a hajdúszobáti szociális ellátás területén, tudósított a HAON. A településen új beruházás előkészítése kezdődött meg, amely a helyi szociális központ korszerűsítését és szolgáltatásainak fejlesztését célozza. A projekt célja, hogy modernebb körülmények között fogadhassák az ellátásra szorulókat, miközben javulhat a szolgáltatások minősége is. A fejlesztés részeként az intézmény infrastruktúrája is megújulhat, ami hosszú távon kedvező feltételeket teremthet mind az ellátottak, mind az ott dolgozó szakemberek számára. A beruházás előkészítése közbeszerzési eljárás keretében zajlik. A település vezetése szerint a fejlesztés fontos lépés lehet a helyi szociális rendszer megerősítésében és a lakosság életminőségének javításában. Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.

világ egyik legismertebb gitárosával zártuk le az éjszakai, vagy még inkább hajnali műsort. Mike Oldfield pengetett, és Maggie Riley énekelhette 80-as évek nagy kedvencét, a Moonlight Shadow-t. Itt a Best FM-en, 6 óra van, jó reggel Debrecen! I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you. Indul is a reggel, végre pénteken, a 104,6 MHz-en, a Maroon 5-val és Kendrick Lamarral. So, so, so. Ha jól emlékszem, Kendrick úrnak, vagyis hát Lamar úrnak a héten volt a születésnapja. Jön majd mindjárt a Don't Wanna Know a hírek után, aztán Teddy.

és ha már születésnaposok, akkor Malett 64 esztendős, az egykori koreográfus, énekesnő, hát koreografálni Janet Jacksonnak és George Michaelnek koreografált, énekelni pedig ezt a dalt énekelni.

0: Szóval Paula Abdul, és a Straight Up majd hamarosan itt a reggelben, ahol Danikán indulhatunk, ugye?
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Debrecen, Böszörmény, új lendület a kerékpárút építésben. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztást léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Jelentős előrelépés történt a Debrecen és Hajdúböszörmény közötti kerékpárút fejlesztés előkészítésében, számolt be róla a HAON. Eredményesen zárult a tervezési közbeszerzés, egy fővárosi cég nyerte el a munkát közel 30 millió forint értékben. Ezzel egy évük van végezni. A tervezett beruházás célja, hogy biztonságosabb és korszerűbb kapcsolatot teremtsen a két város között a biciklivel közlekedők számára. A fejlesztés hosszú ideje szerepel a térség közlekedési elképzelései között, hiszen a Civispáros és Böszörmény között jelentős a napi forgalom. A projekt megvalósulása nem csak a munkába vagy iskolába járók számára jelenthet könnyebbséget, hanem a szabadidős kerékpározást is ösztönözheti. A tervek szerint a fejlesztés a közlekedés biztonság javítását és a fenntartható közlekedési lehetőségek bővítését egyaránt szolgálja. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán, vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
3: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott a társaság. Mint írták, a módosítások több debreceni autóbusz, trollibusz és villamos vonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez.
0: Biztosak vagyunk benne, hogy az átállás hozzájárul a kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Hajrá DKV, hajrá Debrecen és hajrá Kánikula! Hát igen, hivatalosan ma van a tanév utolsó napja, és hát indul a nyári vakáció, amelynek az első hétvégéje hozza a nyár első igazi komolyabb hőhullámát.
1: Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: Hát ha jön is ez a hidegfront, komoly változás biztos nem fog hozni hétfőre, mert én azt látom, hogy akkor is 30 fok felett lesz majd a hőmérséklet. Nagyon kellemes a reggelünk, 16 fokkal, 17-tel kezdünk Debrecen belvárosában, és Kendrick Lamarékkal, Faszekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: David Guetta Kozival 4:45 a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: Készüljön velünk a hétvégére! Készüljön velünk az év végére! Mármint a tanév végére, mert ez már a... Pontosabban mától indul a vakáció, ma van az utolsó hivatalos tanítási nap ebben a tanévben. Ó, és hát van, aki már rég letette a lantot, akarom mondani a könyveket, meg a pennát. Hát valakik még ma az utolsó jamboree-re összegyűlnek az oktatási intézményekben, hogy együtt köszöntsék a nyarat, utána pedig együtt kivonuljanak az iskolákból. Pontosan 35 éve annak, hogy kivonultak a szovjet katonák, és az utolsó szovjet katona 1991. Június 19-én, tehát 35 éve hagyta el Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is, mégpedig Silov altábornagy személyében. Egy 2000-ben elfogadott törvény alapján a kivonulás napja a mai annak emlékére, hogy az utolsó megszálló szovjet katona pont ezen a napon hagyta el Magyarországot. Jaj, de jó lenne már, sokan vágynak erre, az egész világ, hogy ilyen kivonulásról beszélhessünk a napjainkban is több helyen. Azt sem tudjuk, hogy miért kellett egyáltalán bevonulni. Jó, hát nem itt fog eldőlni ez a kérdés. Gyárfás és Zóra, Zorka és Stella, no meg Estella, legyen boldog a napod Debrecen kedvenc rádiójában, és reménykedj abban, hogy valaki benevezett téged ennek a forró kánikulai napnak a legelején. Persze nem ma lesz a legforróbb nap, a következő napokban ennek nagyobb az esélye, bár így is 30 fok felett, aztán meg még inkább. Úgyhogy jön a nyári vakáció első hétvégéje, és a nyár első komolyabb hőhulláma is. No meg itt van

mindenki táncolt bizony a 90-es években, sőt, hogyha eljött az este, akkor egy videódiszkóban partnert keresve. De hogy ez milyen hülye találmány volt? Hát hogy a fenébe találd meg a partneredet, hogyha mindenki a tévét bámulja? És a videóklipeket. Mekkora paradox. Mekkora muzsika. Majkát játszott a Debrecen kedvenc rádiója 5 perccel fél hét előtt. A péntek reggel van, ahol névnap és híres születés.

0: a varjú dombi meséknek.
1: A kéményseprőt, aki úgy szerette a friss kenyér szagát, mint mondjuk én, reggel legelső útja a pékhez vezette, s míg ment, örömében, a hóesésben meg-megcsusszant az út jegén.
0: Meg-megcsusszant az út jegén? Hát így 35 fok a mai nap, már ennyi is lehet, mert a következő napokban nehéz beleképzelni magunkat ebbe a szituációba. Mármint, hogy a varjú dombi mesék kémény seprője meg-megcsúszott a jégen. Na, én nem csúsznék a best köszöntővel, úgyhogy jön a napi, a mai szomszédok.

0: Na vajon ki ünnepelné ma a születésnapját a szomszédok univerzumból? Mit univerzum? Multi univerzumból. Drága Best FM rádió hallgatók, csökkentsünk rezsit kutya urral, jó?
1: De majd megoldjuk közösen a gondokat.
2: Javasolhatok egy megoldást.
3: Elég kézenfekvőnek látszik.
2: Felére csökkenne a rezsi.
3: És még maradna is egy csomó pénzetek.
2: Értitek már, mire gondolunk?
1: Fogalmam sincs, miről beszéltek. Miből maradna meg egy csomó pénz? Hogy csökkenne a felére a rezsi? Valami gazdasági csodát találtatok ki?
2: Két szabad ember, egy férfi és egy nő, mit csinálhat, ha évek óta tartó jó kapcsolatban vannak? Kedvelik egymást, de külön élnek, és súlyos anyagi gondjaik támadnak.
0: Na vajon mit csinálhat egy férfi és egy nő? Hát ez egy durván 18-as rész volt, az egyik legsikamlósabb a szomszédokból, hogy miért játszottam Raksányi Gellért, azaz Kutya úr emlékére, aki 101 évvel ezelőtt született, 1925-ben. Van egy 72 éves Kathleen Turner, a Nílus gyöngye, a Smaragd románca és a Rózsák háborúja női főszereplője. Zoe Saldana, 48, az Avatarból, a Kolumbiánából, és majd később jövök a Galaxis őrzőivel, mert hogy ő játszotta Gamorát. És igen, később köszöntjük a világ egyik leghíresebb rajzfilmek macskáját. 48 éves lett ma Garfield. Éve születtek a The Vito-ikrek, együttesük a The Four Seasons volt, 1963. decemberre, Over the Night. Sajnos a srácok már nincsenek velünk, 2020-ban mind a ketten az ikerpár szinte egyszerre Covid-ban hunytak el. És ma lett 60 éves Linda Rocco, a Masterboy együttes énekesnője.

0: szintén énekesnő jön majd. Születésnapos énekesnő, de előtte felköszöntjük az órákat, az orkákat, a stellákat, az esztellákat és a gyárfásokat.
1: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük gyárfás nevű hallgatóinkat! A gyárfás férfi név a görögből latinosított Gervasius név rövidüléséből ered, jelentése idős férfi. Egyik legismertebb viselője névnek Csáky Gyárfás, 18. századi író, a másik pedig ön kedves gyárfás, aki a rádiót hallgatja.
0: Az előbb felsorolt névnaposokat a Best FM rádióban Paul Abdul-dalával köszöntjük. Az eredetileg koreográfus művésznő Janet Jacksonnak és George Michaelnek is készített koreográfiát. Aztán 88-ban úgy döntött, hogy kilép a reflektorfénybe, és előadta a Straight Up című dalát. 64 éves lett ma. Paula Abdul. Fél hét a pontos ideje.

0: ez a Best FM. Mindjárt jön Kovalszky meg a Vega, és a dal, amelynek az a címe, hogy el. Mit mondjak még? Ó, hát sajnos egy balesetet kell mondanom, éppen Moncsi jelentette, hogy a 471-es számú főúton, a 471-esen Dombos tanyánál történt baleset. Nem tudjuk, hogy pontosan mi, de lehet, ha ön ott jár, és többet tud, akkor elmondja nekem 500-540 és 39-33-104-6. Szóval a horoszkóp előtt még érkezik Kovalszky meg a Vega, és mit mondjak még a péntek reggelben? Aztán pedig elmondjuk, hogy mit tudtunk meg a csillagoktól. Ennek a felelőse Berki Andi lesz ma reggel is. 5 perccel múlt el fél hét.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
1: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.

0: Nem terveztem már megszólalni a horoszkóp előtt, de muszáj, mert hogy ez a baleset ez elég nagynak tűnik, és többen is írtak azóta, Imi és Anikó is a Dombos Tanyai balesettel kapcsolatban a 471-es számú főúton. Na, hogy pontosan mi történhetett, azt lehet, hogy tőled tudjuk meg. Jó reggelt neked!
1: Szia, én pedig Eszter vagyok. Az előző balesettel kapcsolatban, ami a Dombos Tanyánál történt, azt én láttam, és majdnem belefutottam.
0: Ó, és mit láttál?
1: Annyi infóm van, két autó versenyzett, előttem ment egy utánfutós, nem tudom pontosan, egy fehér színű autó, én utána a bizonyos távolságra, két autó versenyzett, amelyik most ott áll a bekötő útnál, az bevágott kettőnk közé, mert azt hitte, hogy a másik elé majd befér, viszont a másik autós szerintem büntető fékezett, ugye utolérte az előttem lévő utánfutós autót, majd gyorsan, hogy abba bele ne pukkanjon, át akart menni, hogy akkor nagy sebességgel ők ketten haladnak tovább, viszont a szalagkorlátnak ütközött, de még hát inkább a salakos út felőli részen, úgyhogy tele van törmelékkel, úgyhogy ott mindenki vigyázzon.
0: Tele bizony, ott vannak a tűzoltók, a katasztrófa védők szedik az alkatrészeket, a másik oldalra egyébként most már félreállt az autó, a szalagkorlát ledarálva, eléggé hosszú a sor, csak a belső sáv járható Debrecen felé. Köszönjük, Ancsa! Nézzük, Imi mit írt? A BMW törte jól össze a szalagkorlátot. Tetszettek figyelni, amit mondott az előbb Eszter? Elrettentő példának adtam. Két autó versenyzett. No comment.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Vagyis csak annyi, hogy volt értelme? Hát persze, hogy nem. A Best FM-et hallgatni annál inkább, mert a legfrissebb közlekedési információk önöknek köszönhetően, sőt, annyira frissek vagyunk, hogy már a jövőt is ismerjük. Teddy Sims, The Door című dala előtte.
3: Mit jósolnak már a csillagok?
4: Horoszkóp a Best FM-en.
5: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
6: Kós, a szerelem gyönyörű napjai következnek, a hangsúly a kapcsolataira tevődik, egy váratlan utazás is kilátásban van. Mika, ragyogó formában van, társaival együtt közös célokért tud küzdeni, anyagiak terén szép előmenetelre számíthat, különösen a befektetések hozama terén. Ikrek, karrierjében ne tartózkodjon az új területektől és az új munkamódszerektől se riadjon vissza, komoly hozzáállásra és feszített munkatempóra van szüksége. Rák, olyan hírt hall valakitől, ami korántsem fog tetszeni önnek, a tényeket viszont el kell fogadnia, és nem szabad változtatnia, ha nem muszáj. Oroszlán, új emberekkel találkozik, és új dolgok iránt kezd érdeklődni, talán egy merész lépésre is vállalkozik. Szűz, egy fontos megbeszélésen kell részt vennie, ne tegyen megjegyzéseket egy kényes üggyel kapcsolatban. Mérleg, ön mindenről megfeledkezve egyik volt szerelméről álmodozik, az emlékezés fontos dolog, de most inkább próbálja lerázni magáról az álmokat. Skorpió, úgy dönt, hogy kilép a hétköznapok taposó malmából és elutazik, úgy szeretne élni, mint hal a vízben, egy kis változás csodát tesz. Nyilas, környezetében az emberek sokat kertelnek, nem mindig mondják meg az igazat, bárhogy fejlődik is a technika, az emberek közötti kommunikáció ma nem igazán működik jól. Bak, személyiségén van a hangsúly, pontosabban azon, mekkora hatással tud lenni másokra, amennyiben szabadságra megy, nyaralás során biztosan megérinti a szerelem. Vízöntő, pénzét ne kockáztassa, akármennyire is ígéretes ajánlatot kap, lehetetlen tervekhez ne fűzzön hiába való reményeket. Alak, felelősségei megnőnek, amely egyenesen arányos a karrier előmenetellel, a vitás helyzeteket kerülje, mert az idegesség hozzájárulhat növekedő egészségi problémáihoz.

0: Énekeljünk egy halleluját, hogyha senki nem sérült meg abban a balesetben, ami elég durva baleset. A Dombostanyánál, a 471-es számú főúton. Eszter elmondása alapján ez nem egy hivatalos ugye vizsgálat eredménye, hanem egy szemtanú. Hát elmondása alapján ez valami kis rally lehetett, valami kis verseny. Két autó versenyzett, aztán nem voltak ott követési távolságok. Az egyik behúzott a másik elő, a másik meg büntetőfékezett talán. A következményében egy BMW nekiszaladt elég durván a szallagkorlátnak. Gábor, neked is köszönjük az információt. Való igaz, a fotók alapján látom, ki van törve a BMW kereke, és a tűzoltók ott vannak, a műszaki mentés éppen zajlik, 471-es számú főúton, Dombostanyánál. Ó, miért kellett így kezdeni ezt a reggelt? Annyira utálok balesetekről beszélni, de hát ezért vagyunk mi, a Best FM, hogy a legfrissebb közlekedési információkat megkapják tőlünk a 104,6 MHz-en és a zenei kedvenceket is, amelyek közül hamarosan ön választhat, hiszen mivel hogy 8 percünk van 7 óráig hátra, készülök a ma reggeli, a péntek reggeli villámvoksra, de előtte még itt van Tiesto és a The Business a péntek reggelben.
1: Let's get down to business.

napfény, zene, jó hangulat. Hát igen, az elsőből még kevesebbet kapunk így 7 óra előtt egy perccel. Mert itt a napfényből, zenéből van bőven, és hát a jó hangulatot az a baleset árnyékolja be, amiről most a katasztrófa védelem is tájékoztatott bennünket. A 471-es számú főúton Debrecen és Hajdúsámson között, tehát a Dombostanyai lesz, szalakorlátnak ütközött egy autó az 5-ös kilométer szelvénynél. A balesethez a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit, és a katasztrófa védelem információi alapján az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, úgyhogy legyünk türelmesek, és figyeljük a Best FM-et, sőt, ha már figyeljük, akkor szavazzunk is benne. Hát igen, kedves fiatal barátaim, az idei tanév utolsó villámvoksa következik. Aztán a jövő héten meg majd újra tervezünk, szerintem 7 órától eltérve, a későbbi ébredésetekhez igazítva toljuk majd arrébb a villámvoksot. De most még nem 7 óra van, úgyhogy jöhetnek az egyesek.

Wide, egykori sláger a 80-as években volt nagy kedvenc, a Kambodzsa, ez dolgozta fel pár évvel ezelőtt Offenbach. Ez lesz az Overdrive, de hogy mikor, az ma reggel is csak önök a múlik. Ha már 80-as évek, ez most eredetiben, Velme! És Wake Me Up, Before You Go!

0: kettest kérünk szépen. Kettest. És egy kis hazai, mondhatni ungarise matyó. Ungarise? Vagy ungaris? Nem tudom pontosan, hogy kell mondani. Egy a lényeg, hogy népies ritmusok, egy csodás énekesnő. Ez lehet a Nox, éppen ha ön is úgy szeretné. Ahol pedig lehet szeretni.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
6: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
7: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
8: Csontsejteket hoztak létre őssejtekből debreceni kutatók, jelentősek a jégkárok az Alföldön is, új tanösvény Téglás térségében. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Fontos tudományos eredményt értek el a Debreceni Egyetem kutatói, írta meg az unide.hu. A szakembereknek sikerült őssejtekből csontsejteket létrehozniuk, ami új lehetőségeket nyithat meg a regeneratív orvoslás és a csontszövetek gyógyítása területén. A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy hogyan lehet a szervezet természetes folyamatait felhasználni a sérült szövetek helyreállítására. A tudományos munka során olyan módszereket alkalmaztak, amelyek segíthetnek jobban megérteni a csontképződés folyamatát. A kutatók szerint az eredmények hosszabb távon hozzájárulhatnak új terápiák kidolgozásához, amelyek hatékonyabb kezelési lehetőséget kínálhatnak bizonyos mozgásszervi problémák esetén. A fejlesztés egyúttal jól mutatja a Debreceni Egyetem kutatási tevékenységének nemzetközi szinten is jelentős szerepét, fogalmaztak. Helyenként a teljes termést is elvihette a legutóbbi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
9: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
8: Új tanösvény várja a természetkedvelőket Téglás közelében, a Nyírerdő területén. Derült ki a Haon cikkéből. A fejlesztés célja, hogy a látogatók szervezett formában ismerkedhessenek meg a környék természeti értékeivel és élővilágával. Az útvonal mentén elhelyezett információs táblák bemutatják a helyi növény- és állatvilág jellegzetességeit, valamint a térség természeti adottságait. A tonos fény kialakítása hozzájárulhat a környezeti neveléshez és a természetvédelem népszerűsítéséhez is. A szakemberek szerint egyre nagyobb az igény olyan kiránduló helyek iránt Hajdú-Biharban, ahol a kikapcsolódás mellett ismereteket is szerezhetnek a látogatók. A beruházás így egyszerre szolgálja a szabadidős turizmust és az oktatási célokat.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
8: Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: Köszi, köszi, köszi, és köszönjük, drága barátaink, az együttműködést a reggeli villámvoksban. Na hát ráéreztetek, hogy ez az utolsó alkalom. Bármit, hogy 7 órakor villámvoksoljatok, mert a jövő héten ilyenkor éppen az egyik oldalatokra a másikra fogtok majd fordulni. Úgyhogy a családok nagyon aktivizálták magukat. Itt van Robi, apa 1-es, Robi junior 2-es, anya 1-es. Jó. Laci a mai szavazatunk, Lotti 3, Bonca 2, Borka 1, kellemes nyarat, nálunk már kitört a vakáció. Jaj, de jó valakinek, aztán nézzük, hogy milyen volt az egyetértés egy másik családban. Anya 2, apa 1, Boti 1, Boldi 2, Borka 2, aztán van itt még Zsolt. Zsolt azt írja, hogy ma felosztom a szavazást, az egész család szavazott a kocsiban. 1-es, 2-es, 3-as. És hogy gondoltad, Zsolt, ebben a sorrendben? Korán sem biztos. Mert hogy bizony nem ez lett a végső sorrend, hanem Timi, nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen egyrészt a szavazatot, ha nem ti nyertek, de
11: a hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Én már sokat nyertem veletek, kedves Laci, köszönjük szépen, hogy színesebbé tetted a reggeleinket. Kellemes nyarat kívánunk, Zéti, Dani, Timi. Hát nem az egyes lett az első, hanem...

0: Wake me up before you go go. Best FM-en egy kiváló reggeli ébresztő muzsika, és hát ez is ébresztő lesz, mármint egy friss baleset. Valakinek nem sikerült a volán mögött felébrednie. Jó reggelt, Ancsa!
1: Hello! A Kassai útra kifelé a Sámsani keresztvetődésnél most történt egy utóléréses baleset az előző percben, hogy mindenki számít arra a belső sávba, torlódásra.
0: Szia, jó reggel! Te is onnan jelentkezel?
2: Szia, Laci, Ricsi vagyok, a Kassai úton kifel a Sámsani kezdődés előtt 4-es összecsúszás van.
0: 4-es? Zsolt azt írja, hogy 5-ös. Lehet, hogy csak egy szemtanú van ott még, aki megállt közben. Megint ez a baleset. Nagyon nem bírom. Egy a 471-esen is van a dombosi leágazásnál, és írja is valaki, nem tudom, hogy hova, már nem találom, hogy elég nagy a sor arra felé most, úgyhogy csak türelmesen a Sámsoni úton is. Morandi és az Angels!

0: Offenbach, Norma Jean Martinnal és egy kis Kim Vajda Kambodzsa helyett most az Overdrive-ot hallották.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Ó, hát pénteken reggel ilyenkor mindig ezt a szignált szoktam lejátszani, de mivel a következő szignált a következő hónapokra jó mélyen eltemetjük, ezért hadd legyen még egy utolsó fellépése.
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled.
0: És jó reggelt kíván neked, na meg természetesen mindenkinek. Csodás! Írja is Árpi, hogy a királylánynak hétfőn már szünet van. Hát a királylányoknak és a királyfiknak is szünet van. Hát a királyoknak és a királynőknek is, apukáknak, anyukáknak is, ha így sikerült időzíteni a nyári vakációt, hogy az startoljon. Hát a gyerekekével. Persze nem lesz olyan hosszú, gondolom én, és reméljük nem lesz hosszú a helyszínen is, meg a sor a Kassai úton, ahol kifelé a Sámsoni út előtti kereszteződésén, a belső sávban. Hó, hát több részvevős találkozó van. Valaki 4 autót írt, valaki 5 autót írt. De hogy valami jót is mondjak, süt a nap, nehogy szomorú légy, nem erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy a 471-es már járható. Korábban sem volt egyébként nagy gond, hát nagy gond volt, mert egy BMW-s a szallakorlátnak ütközött, de hogy komoly forgalmi akadályt nem, ő nem képezett. A tűzoltók a műszaki mentés ideje régen oda-vissza váltakozó irányban engedték a forgalmat. Egy sáv volt járható állítólag, de most írja valaki, hogy most már minden oké. Szia, járható a 471-es Timi, teljes egészében mindkét sáv rendben. 4-es téglás Trafipax, benzinkút, köszönjük neked. És szerintem ezt a Trafipaxot megírta korábban valaki, csak ilyenkor nézzék el nekem, hogy makogok, általában is, de most azért, mert hogy még az egyeseket, meg a ketteseket, meg a hármasokat szeretném szelektálni. Apropó, akkor jöjjön a harmadik. Azt írja Laci, hogy Matyó babát tessék, neked is az jutott az eszedbe az Ungarische Matyóról? Nekem valami egészen más. De igen, akkor közkívánatra!
3: My name, my name, this is a karikas, Ungarische karikas, fokos kárpátoktól.
4: Én előbb-utóbb felrobbanok magamért.
5: Maga vagy a kocsia? Na, egy Ungarische Petár, mi Flamender, Auto, no Fifa.
0: Na jó, van, elég volt a német nyelvleckéből. Ráfér ez mindenkire. Nox és egy kis hazai. Százszor ölej még a Best FM-en a péntek reggelben, 10 perccel fél 8 előtt. Jó reggel, Debrecenen!

0: folytatjuk. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
0: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. Civisbeton.hu.
2: Civisbeton.hu.
0: A megbízható alap.
3: Almazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
8: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
7: Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a Mirage, ahol a tűz...

0: Stop the Feeling, 7:30 a Best FM-en a péntek reggelben, az utolsó tanítási napon. Jó reggel, Debrecen, és jó reggel, kedves Gyárfás, kedves Zóra, kedves Zorka, Stella és Estella, főképpen a ma ünnepled a névnapodat a kivonulás napján. 35 éve pont ezen a napon, 1991-ben elhagyta Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is. Budai Nagyantal, aktív trafibox. Baleset a Kassain kifelé a Sámsoni úti kereszteződés előtt. 4-es, 5-ös koccanás? A belső sávban? Talán. 500-540 és 39-33-104-6. A névnaposok mellett ne feledkezzünk el az egyik leghíresebb születésnaposról. Mégpedig arról a macskáról, amit, vagy akit arról lehet megismerni, hogy borzasztóan falánk. Hát nagyon gizda, mint általában minden macska, és imádja a lazanyét.
1: Hölgyeim és uraim, Garfield és barátai!
0: Készült róla a rajzfilme, és természetesen mozifilm is. 48 éves ma Garfield, ugyanis Jim Davis képregény rajzoló ezen alapon jelentette meg az újságon először 1978-ban Garfieldot, mégpedig 41 amerikai lapban egyszerre. Persze

0: nem csak az amerikai újságokban, hanem a debreceniekben is egy időben imádtuk Garfieldot. Mondom, nem csak képregény, rajzfilm, hanem film is készült róla.
1: Jesszusom, ez a kergeed. Mit kerget? Hallga, hűséges és olszagú állatok. Figyú, közi, utálom a hétfői napot. Gyűlölem. Ezért kihirdetem, hogy a jövőben nem tartjuk meg a hétfőt. Jágos, úgyhogy akkor ma kedd van. Kellemes keddet, állatok.
2: Gyógyíthatatlan szegény.
0: Az biztos. Repeat Mama.
2: Repeat Mama.
0: Egy filmzene most a Best FM-en és egy friss közlekedési információ. Garfield alatt érkezett a Borbíró téren, egy Skoda ki van csúszva a parkolóból. Az úttestre? Oh, jaj.
3: Hey mama, this the beat that make you move, mama. Get on the floor, move your booty, mama. We the blast masters, blasting up the
0: jungle. Rewind.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ha életed során elég messze kerültél az otthonodtól, mosolyogj az emberekre. Ha az emberek visszamosolyognak, nem is kerültél messze. Nézz körül, otthon vagy.

nagy szeretetével itt a Best FM. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Ernővel folytatjuk a péntek reggelt. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, Laci! Egy sötét szürke, egy piros, egy sárga és egy fehér, négyes a kassain a dugó.
1: Akkor mindig ott vannak, ugye?
2: Ott vannak. Vitatkoznak azon, hogy ki ment bele kibe, de hát elég nehéz lesz. A középső kettőnek van esélye, hogy beletolták.
1: Ó, nem kívánatos találka a péntek reggeli csúcsban, a Kassai úton baleset a Sámsoni úti kereszteződés előtt, és kifelé a belső sávban. 3 perccel múlt el, 3:48, jöhet egy kis foci! Nézzük a tegnapi mérkőzéseket, ami a labdarúgó világbajnokságot illeti. Csütörtökön, illetve az idő eltolódás miatt magyar idő szerint pénteken kora hajnalban játszották az alábbi mérkőzéseket. Mexikó, Dél-Korea 1-0, Csehország, Dél-Afrikai Köztársaság 1-1, aztán volt még ilyen, hogy Svájc-Bosznia-Hercegovina 4-1, Kanada-Katar 6-0, Gána-Panama 1-0 és Üzbegisztán-Kolumbia 1-3. A mai napon pénteken, illetve magyar idő szerint szombat kora hajnalban jönnek a következő mérkőzések. Egyesült Államok, Ausztrália, magyar idő szerint este 9-kor egyébként. Aztán Skócia, Marokkó, szombat hajnalban, Brazília, Haiti, szintén szombat hajnalban. Úgyhogy lehet szurkolni továbbra is a labdarúgó világbajnokságon, és továbbra is csak a Best FM 10 perccel, 8 óra előtt. Jó reggel,

0: Első kézből az utakról.
1: Szerbusz, jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt, Laci, Andi vagyok. A Kossuth utcán, az iskola előtt, a kis Kossuth előtt, a Kisengó parkolóból kijövett két autó összekoccant, tehát a buszsáv, ami egyébként is elesett ilyenkor, most még tetézve van ezzel is, hogy ott két autó áll.
1: A Kiskosút előtt. Na, a verebek nem ott hangicsálnak, hanem nálunk vannak megörülve itt az RS alatt, majd becsukom az ablakot, kis hangszigetel stúdió. A verebektől függetlenül, hát két veréb megint összement, a Kisszentgó parkolóból kifelé jövet, a Kossuth utcában van baleset, a Kassai úton is, és még ráadásul te is itt vagy. Jó reggelt neked!
2: Jó reggelt, Marian vagyok. Egy trafi infóm lenne. Józsa alatt, Debrecen felé Józsa alatt, most állt be a mérőautó.
1: Köszi. Norbi, neked is a megerősítést az előző balesettel kapcsolatban, és Ági, neked is. Jó, sokszor mondtuk már a sámsoni Kassai úti kereszteződést, nem tudták eldönteni, hogy hát ki hibázott, négy autó koccant, megérkeztek a rendőrök, na majd ők segítenek lejátszani a játszmát. Te jó ég! Hát az egész nyári vakációra megkaptam ma reggel az elmúlt két órában, közel két órában a közlekedési információt. Akkor hétfőtől már semmi nem lesz?
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: ma elköszönnek, aztán pedig remélhetőleg egyszer majd visszajönnek szeptemberben, miután véget ér a most kezdődő... Jaj, kedves fiatal barátaink, hát ti vagytok a legnagyobb hősök a Best FM rádió számára.
1: Te vagy a legnagyobb hős a világon.
0: Hiszen rátok is számíthatunk reggelente. Óviba, suliba, munkába menet, hát majd a következő néhány hétben is, csak akkor már lehet, hogy később. Hamarosan jön a Honey Beast első nagyslágere, ennek a dalnak a kapcsán pedig megmutatom az új kedvencünket tőlük. Na vajon kivel adja elő Zsófi a nyár legnagyobb slágerét? A következő órában kiderül. Indítunk mindjárt! Bibi Rexával és a Faithless-szel. Talán lesz annyi időnk, hogy ellátogassunk a Fekete Erdő klinikájába. Nyilván nem véletlen a választásom. Június 19-én pénteken egy nagyszerű magyar színészre emlékezünk majd a Best FM-en. A névnaposokat pedig egy ma ünneplő énekesnővel, a Heart együttes énekesnőjével köszöntjük fel. Mert ez is a Best FM. Szép péntek reggelt a 104,6 MHz-en.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplemez és pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma, Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
5: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt.
6: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
5: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
3: Hello klímások! Ez a nyárindító Fischer klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fischer klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
3: Ízek, fények, művészet a múzeumok éjszakáján.
8: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyessy Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetortagyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszerbemutatója vár mindenki.
3: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. Dérimúzeum.hu. Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
9: Közlekedési kihívásokra kerestek megoldásokat. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. Szociális központfejlesztés Hajdúszobáton. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
9: Közlekedési problémák lehetséges megoldásain dolgoztak hallgatók és szakemberek egy nemzetközi program keretében, adta hírül az unidep.hu. A résztvevők különböző országokból érkeztek, hogy közösen elemezzék a modern városi közlekedés legfontosabb kihívásait. A gyakorlaton olyan témák kerültek előtérbe, mint a fenntartható mobilitás, a forgalomszervezés vagy az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása. A csapatok gyakorlati feladatokon keresztül dolgoztak ki javaslatokat, miközben megismerhették egymás tapasztalatait és szemléletét is. A szervezők szerint az ilyen nemzetközi együttműködések fontos szerepet játszanak a szakmai tudás bővítésében és az innovatív megoldások kidolgozásában. A program végén a résztvevők bemutatták elképzeléseiket, amelyek közül több a jövő közlekedési fejlesztéseihez is hasznos ötletnek kínálkozott. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető. Mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
10: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
9: Jelentős fejlesztés valósulhat meg a hajdúszolnoki szociális ellátás területén, tudósított a HAON. A településen új beruházás előkészítése kezdődött meg, amely a helyi szociális központ korszerűsítését és szolgáltatásainak fejlesztését célozza. A projekt célja, hogy modernebb körülmények között fogadhassák az ellátásra szorulókat, miközben javulhat a szolgáltatások minősége is. A fejlesztés részeként az intézmény infrastruktúrája is megújulhat, ami hosszú távon kedvező feltételeket teremthet mind az ellátottak, mind az ott dolgozó szakemberek számára. A beruházás előkészítése közbeszerzési eljárás keretében zajlik. A település vezetése szerint a fejlesztés fontos lépés lehet a helyi szociális rendszer megerősítésében és a lakosság életminőségének javításában.
11: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
9: Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.

0: It's a beautiful day, a Best FM Michael Bublé dalát hallották-e?
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Legyen beautiful a mai reggel, legyen beautiful a hétvége, és legyen csodálatos a... Ma startol 2026 nyarának vakációja, az utolsó tanítási napon azért még valaki koccant a Kossuth utcában, a Kiskossuth előtt, és a Kiss & Go parkoló sávból éppen kiérkezve, és az autóbussávot foglalták átmenetileg a felek, de lehet, hogy azóta már nincsenek ott, és kérdezem, hogy ott vannak-e még a Kassai úton, ahol pedig a Sámsori út előtt a belső sávban legalább négyen koccantak, többen jelezték a hallgatóink közül. Ők is esélyesek a mai melancs pizzára, amit majd a reggel legvégén 10 óra előtt sorsolunk, szűk 2 óra múlva, akkor derül majd ki, hogy ki lesz a mai születésnapi torta. De előtte derítsük ki még azt, hogy kik ünnepelnek ma névnapot. A Zorkák, a Zórák, a Stellák és az Esztellák, és a fő névnaposaink, a Gyárfások.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
4: Köszöntjük Gyárfás nevű hallgatóinkat! A Gyárfás férfi név a görögből latinosított Gervasius név rövidüléséből ered, jelentése idős férfi. Egyik legismertebb viselője a névnek Csáky Gyárfás, 18. századi író, a másik pedig ön kedves Gyárfás, aki a rádiót hallgatja.
3: Boldog névnapot kívánok neked, Gyárfás!
0: És akit Amerika egyik kedvenc énekesnőjével köszöntünk fel a névnapján, mármint, hogy az énekesnőnek a születésnapja van, 76 esztendős lett Ann Wilson, a Heart együttes énekesnője, a 70-es évek óta ő és a tesója Nancy, a Heart hangja.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új

0: Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
1: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
3: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden faiskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden faiskola. Nézd be, megéri!
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Thank you!
1: Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM!

0: Dedőbenek, amikor ezt a dalt hallom, és eszembe jut, hogy hogy sikeresebb lett a Glenn Medei rosszféle feldolgozása a Nothing's Gonna Change My Love For You-nak, mint az eredeti George Benson verzió, vagy egy-két év volt közöttük, és az egyik az felrobbantotta a slágerlistákat. Ezt utóbb játszottuk önöknek, és hogy mit játszunk, mindjárt önöknek egy olyan hazai kedvencet, ami lehet, hogy a nyár egyik nagy hazai slágere lesz itt nálunk a Best FM-en is. Attól a Honeybee-től érkezik, akiknek egyébként a legnagyobb hős című első nagy slágerüket már betárazta a zenei szerkesztő. De hadd legyen előtte egy kis ős bemutató, mert hogy bizony nem is akárkivel hozta össze a jó sors Zsófit, a Honeybee-t. Ó, ami Dániel figyergünkkel.
1: A életeim most ebben a pillanatban élesedett az új dal, Honeybee és Dániel Fikollom.
2: Így is van! Mi van?
1: Igen, ott lett, ott a YouTube link. Kattintsatok oda, nézzétek meg!
2: Szeressétek!
1: Nagyon boldogok vagyunk, hogy megszületett ez a dal.
0: Mi is boldogok vagyunk, hogy összehoztátok ezt a dalt.

Bárcsak lennék a nyári vakáció kezdetén, Rómában vagy éppen a Champs-Élysées-en, jöhet Dani Elfi és Honey Beast, Hoppácska, Barbika, te is felkaptad rá a fejed, úgy látom, tuti sláger lesz, mint ahogy ez is az lett.

0: Mambo number 5, a Best FM-en Lou Bega dalát hallották, Ádám írta, sőt fotót is küldött a Dévai utcában. Dévai utca? Te jó ég, ott nőttem fel. Szóval a Dévai utcában kóborol egy kiskutya, nyakör nélkül, nagyon kis barátságos, fotó alapján trikolor, de nem beagle, hanem ilyen foxi keverék jellegű. Kedves gazdi, mielőtt becsapna a nagy hőség, hát ma is 30 fok lesz legalább. Irány-surány a kutyuskáért, Dévai utca, csak ki nem ment csajozni, vagy pasizni, ezt nem tudni, lehet kijárós kutyuska. 500-540 és 39-33-104-6, ez már a Best kalendárium, indítok is egy muzsikát alá. És mondom, hogy június 19-én mi minden történt. 419 éve Rákóczi Zsigmond Erdély fejedelem megerősítette a Debrecenbe költözött jobbágyok helyzetét. 164 éve Amerika teljes területén megszüntették a rabszolgaságot. Apropó Amerika, 1910-ben Washingtonban először ünnepelték az apák napját ezen a napon. Mi 1994 óta ünnepeljük is, minden évben június 3. vasárnapja, az apák napja, ez pedig most esedékes az előttünk álló hétvégén. 63 éve annak, hogy visszatért háromnapos útjáról a földre az első női űrhajós Valentina Vladimirovna Tereskova Nikolajeva 1963-ban. És 1991-ben Bye Bye Sasha elhagyja Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is Silov altábor nagy személyében. 2000-ben elfogadtunk egy törvényt, annak emlékére ez a kivonulás napja. És igen, Fekete Erdő Klinika. Milyen érdekes, ezen a napon ünnepelné Bács Ferenc a születésnapját, 90 esztendős lenne ma. És ezen a napon hunyt el 78 éves korában Klaus Jürgen Vusov, azaz Brinkmann professzor, úgyhogy most érkezik egy kis klinika, mégpedig dráma a klinikában.
1: Ó, a nadrágod!
2: Mi van vele?
1: Vigyázz a nadrágodra, a korlát piszkos!
2: Jó. Nézd csak! Látogatási idő van a Fekete Erdő Klinikán. Abban a patakban ott kézzel fogtuk a pisztrángot. Akkor még volt benne.
1: Igen, emlékszem. És hogy nézett ki a ruhátok? Na persze, ezen a téren nincs sok változás.
2: Tudod, mit mondok? 40 évvel ezelőtt nem voltál ilyen szigorú. Nem, tényleg nem.
0: Lenke nénivel szerepelt ebben a részben. Nyugodjon békében Bács Ferenc és Klaus Jürgen Vusov. És amikor még nem vonultak ki a szovjet katonák, de megérkezett Magyarországra a Queen együttes. 1986 nyara, Budapest!

Persze a koncert az júliusban volt, de a mai apropóját a Queennek ez a dal adja. 3 évvel utána, hogy Freddy Budapesten koncertezett a Queennel, megjelent a 13. Queen album, a The Miracle, és hát erről pedig pont 37 évvel ezelőtt a Breakthrough. Ó, volt egy reklám, ugye? Egy reklámfilm. Azért fókuszálunk újból erre a rég elfelejtett, de amúgy kiváló Queen dalra a péntek reggelben.

0: de számíthatnak rá is, mégpedig a születésnapján.
1: I hope someday we'll sit down together.
0: Mármint nem Jess Glynn-re, hanem a dalban közleműködő McLemore-ra. És aki közreműködik még a következő órában. Jön az űrlord és társai, köztük Gamora, akinek nem mellesleg ma van a születésnapja.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Dacia autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
6: Június 20-án neked is ott a helyed a múzeumok éjszakáján. A Csonka templom, a Déri múzeum, a Modem, a Nagy templom, a Református kollégium és még sok más helyszín vár izgalmas programokkal a nyár legmenőbb estéjén. Közel 100 program, köztük kortárs művészet, titkos múzeumi raktártúrák, interaktív fegyverbemutató, slam poetry, tűzzsonglőrök, templomburger és éjféli orgonazene egyetlen különleges éjszakán. A gyerekeket kalandjáték, kézműves programok és alkotások várják város szerte. Kultúrára fel! Töltsük meg június 20-át művészettel, élményekkel és felfedezésekkel. Részletek és jegyvásárlás a résztvevő intézmények oldalán és a helyszíneken.
7: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
8: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
7: Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagykedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagyked Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
11: Ez reklám volt.
12: A Best FM-en.
13: Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Debrecen, Böszörmény, új lendület a kerékpárút építésben. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
12: Hírek a Best FM-en.
13: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztást léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Jelentős előrelépés történt a Debrecen és Hajdúböszörmény közötti kerékpárút fejlesztés előkészítésében. Számolt be róla a HAON. Eredményesen zárult a tervezési közbeszerzés, egy fővárosi cég nyerte el a munkát közel 30 millió forint értékben. Ezzel egy évük van végezni. A tervezett beruházás célja, hogy biztonságosabb és korszerűbb kapcsolatot teremtsen a két város között a biciklivel közlekedők számára. A fejlesztés hosszú ideje szerepel a térség közlekedési elképzelései között, hiszen a Cívisváros és Böszörmény között jelentős a napi forgalom. A projekt megvalósulása nem csak a munkába vagy iskolába járók számára jelenthet könnyebbséget, hanem a szabadidős kerékpározást is ösztönözheti. A tervek szerint a fejlesztés a közlekedés biztonság javítását és a fenntartható közlekedési lehetőségek bővítését egyaránt szolgálja. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
14: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
13: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott a társaság. Mint írták, a módosítások több debreceni autóbusz, trollibusz és villamos vonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez.
15: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
13: Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
12: Termék megjelenítést tartalmaz.

0: rockot bírod? Akkor ezt imádtad. Van Halenék és a Jump a Best FM-en. Naná, hogy a...
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Naná, hogy a hétvége nyitányában és végre pénteken köszönt mindenkit a Best FM, és végre... Nagyon izgalmas hétvégénk lesz, mindjárt beszélek erről, de előtte Zsanettet olvasom, aki egészen közel, hát máltaiakkal együtt dolgozik, és Máltán hallgat bennünket. Azt írja, hogy csak tud róla Laci a munkahelyemen, még a máltaiak is, titeket hallgatunk a Best FM-et. Én meg válaszoltam, hogy köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, gondolom érdeklődve hallgatják a kollégák a jó magyar rizsát. Legalább a szétszeretleket tudják énekelni. Megtanítottad neki, ugye? Nem nehéz. Pedig a magyar nyelv az nagyon is nehéz. Szóval mitől lesz izgalmas ez a hétvégénk? Egyrészt itt vannak a ballagó általános iskolások és óvodások. Tegnap például a délelőtti 30 fokban láttam bolond ballagókat a főtéren. Baromi jól néztek ki. Aztán itt vannak az érettségizők, akik most szóbeliznek tegnap, ma és még holnap is. Sok sikert kívánunk nekik. Aztán itt van a múzeumok éjszakája. Rengeteg program várja majd Debrecenben a múzeumok éjszakájával kapcsolatban az odalátogatókat. Aztán a hétvégén beköszönt a csillagászati nyár 2026-ban, június 21-én vasárnap kezdődik. A pontos időpont a nyári napforduló beálltakor magyar idő szerint 22 óra 24 perc. Tehát ekkor kezdődik a csillagászati nyár. Vasárnap este 10:30 előtt 6 perccel. És ha már vasárnap, akkor ne feledkezünk el az apákról, hiszen minden év június 3. vasárnapja az apák napja. Jó egészséget kívánunk, kedves kollégák! És boldog születésnapot az úrnak, akit úgy hívnak, hogy Benjamin Hammond Haggerty. Vagy ahogy a pályája elején hívatta magát, Professor McLemore. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Subjektív top 3. A ma ünneplő McLemore-tól. A harmadik helyen... Awesome. A második helyen... Egyébként igazából akkor futott be, amikor 2008-ban elkezdett együtt dolgozni Ryan Lewis-zal, akivel olyan dalokat adtak elő, mint ez a Can't Hold Us. Ma van a születésnapja McLemore-nak, 43 esztendős lett, úgyhogy most nem egyedül, hanem Rudimentállal és Glass Glynnel érkezik 6 perccel 9:30.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
2: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a Fórum első emeletén.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Ha betont szeretne, a Civisbetont keresse. Civisbeton.hu.
8: Civisbeton.hu.
7: A meg

0: megbízható alap.
1: A reklám után újra.
2: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
4: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
5: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
1: Bárhol is vagy.
6: Bárhol is vagy.
1: Ott van veled.
2: A Best FM.
1: A Best FM.

0: Ugye, nem bántad meg dr. Péres és Verép Tomi. 3:15, másfél perccel a Best reggel vége felé közelítve, és nagyon-nagyon vészesen közelítve, na minek a kezdetéhez? Ó, hát ezt már mindenki tudja! Az utolsó tanítási nap a sokkal lazább, és hogy itt a vakáció a nyakunkon, az is egyértelmű, és tudjátok, hogy miből tudjuk? Például az ilyen telefonokból tanítási időszakban.
1: Jó napot!
0: Lehet
1: kérni zenét?
0: Hát sajnos 12-kor lesz kívánság műsor, addig bírjátok ki valahogy, jó?
1: Oké, és ha akkor visszaévjük, akkor berakja nekünk?
0: Hát én biztos, hogy nem, de Anita néni igen, hogy fog örülni ennek az Anita néninek. Szóval srácok, akkor hívjátok majd feltéve, ha akkor még ott vagytok az iskolában. Az 500-540-es telefonszámot ugyanúgy, ahogy most hívtátok, és akkor kérjetek majd déli 12 és 2 között. Mit ígértem még erre az órára? Ja, megvan! Hát a galaxis őrzőjét, és azért, mert Zoe Saldana 48 esztendős lett ma, az Avatar, a Columbiana, és a galaxis őrzőjének a főszereplője Gamora. Itt jegyezném meg, hogy vasárnap pedig az űrlord is születésnapot ünnepel, őt pedig Chris Prattnek hívják el.
2: Hogy fogunk meglépni?
3: Nos, van egy terve. Vagy talán az is csak szivatás volt?
4: Nyugi, van terve.
2: Ne diskuráljunk, inkább menj ki ebből a rút rabigából.
3: Egyetértek a két lábon járó szinonima szótárral.
2: Soha többé ne hívj szinonima szótárnak.
3: Ez csak egy metafora.
4: Minden szó szerint értelmez. A metaforák elrepülnek mellette.
2: Semmi sem repül el mellette. Kivételesen jók a reflexeim. Simán elkapnám.
5: A galaxis legagyatlanabb idiótáival együtt fogok meghalni.
6: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
7: Egy film zene most.

0: Hogy ne csak a legújabb zenét játszok, Bruno Marsnak érkezik majd Szabó Anitánál a péntek délelőttben. Ez a legrégebbi volt, a legelső kedvencünk az énekestől. Jó hír, visszajelzés Ádámtól. Kerestünk reggel egy gazdit, Dévai utca környéke, Szabadság telep. Ilyen foxi jellegű trikolor kutyuska. Most írja Ádám, hogy köszöni a Best FM rádió segítségét. Igen, meg lett a gazdi. Nagyon jó, tiszta happy end. Anitát olvasom, már nem téged, hanem egy hallgató Anitát. Azt írja, hogy szeretem, amikor vége van a sulinak, onnantól lehet közlekedni és haladni a városban. Meg tudjuk ezt erősíteni, nem Anita? Szia!
1: Jó reggelt! Én azt veszem észre, hogy igazából most már mindegy, hogy hány órakor mégy ki az utakra. Mindig hatalmas a forgalom.
0: Igen, és régebben hétvégén egy autót nem lehetett látni az utcákon, kettő sem. Most meg aztán ugyanolyan dugó van.
1: Abszolút. Én múltkor vasárnap, nem tűnt fel, hogy vasárnap van, mert olyan forgalom volt az utakon, hogy én azt hittem, hogy ez egy hétköznap, és hát, este esett le, hogy húha, ez vasárnap volt.
0: Látom, hogy van forgalom, ami a születésnaposokat illet, és csapjunk is bele. Én is mondok egyet, ide érkezett last minute akcióba Ferkó kérése. Ma van édesanyám 77. születésnapja, és szeretném, ha bemondanátok, hogy Ferike, a kis apróság, boldog születésnapot kíván Marika mamának. Mi is, Marika mama, jó egészséget. Hagyjuk a többieket.
1: Például ezt a tündér feleséget és anyukát, Lakatosné Gyulai Liviát, akit a férje, gyermekei, veje és unokái köszöntenek itt Debrecenben. Pap Ivettet a hivatal munkatársai nevezték be, és nagyon szurkolnak a tortáért. Korói Ranc Pannát keresztlányai, férje és kisfia köszöntik, illetve az egész család. Születésnapi alkalmából Zomborszki Nórát, keresztanyú, keresztapu, és a fiúk nevezték a 17-en Nyiracsádom. Balkusné Kurucsó Mária is ünnepel. Ő pedig, tudod hányan köszöntik, Laci?
0: Na?
1: 23-an. Oh. 23 fő közvetlen kollégája Karcsit, vagyis Kurucsó Máriát, szóval ne egy pasira gondoljunk. Dúrit a 10 testvére nevezte be. Ez komoly? Hajdú beszörményben. Hát nem tudom, hogy igazi testvérek vagy fogadott testvérek, de elég sokat.
0: Mindjárt egy foci csapat összejön belőle.
1: Igen. Jámbor Viktóriát anya nevezte, Molnár László Bálint is ünnepel, Sárándon, Fejes Csabit Ildi és családja köszönti Nádudvarom, Hajnal Dávidot anya és apa 6-on szeretnék meglepni egy tortával, ha esetleg ő nyerne, akkor 9-ig van csak, szóval tudod, már Rovi van, ilyenkor látszik. Szarka Viktória is ünnepel majd 11-et Hajdúsámsonban, és az idejében különösen várta a tanév végét, mert hogy egybeesik a születésnapjával. Hát akkor nem csak az idei év, hanem az összes többi. Kovács Milánt, István, Renáta Balmazújvárosban köszöntik az 5. születésnapja alkalmából, és a mindenük. Nagy Lászlónét az unokatestvére nevezte a Balmazújvárosban, Tarsonyné Fábián Ildikót is köszöntik, méghozzá a szomszédasszonya, de kedves volt, illetve Bobikné Tóth Évát is, akiről az egész család gondoskodott, méghozzá Debreceni Kazinci Ferenc Általános Iskola tanító néniét, az egész családja itt Debrecenben.
0: Hát akkor jól a családja van, és egyébként képzeld el, hogy Dórinak is, mert most írja a Csuti, hogy az édes testvérei köszöntik, 11-en vagyunk, tesók! Hát ez egy foci csapat!
1: Akiről beszéltünk?
0: Igen,
1: a 10-es?
0: Igen, 11.
1: Ez szép teljesítmény.
0: Jó, hát akkor akár te is megjelented a tortát, vagy valaki más. Hát valaki más, és nem is labdarúgás, de ez is sport lesz, úgy látom.
2: Hello.
0: Hello, Kalóckai Szabó Csenge.
2: Igen.
0: És nem hiányzik Csenge?
2: Micsoda?
0: Hát például a röplabda pálya.
2: De, eléggé.
0: Vagy mondjuk azt, hogy igazoltan távol a sporttól?
2: Hát igazoltan, igen.
0: Kivel tudod ezt igazolni, Csenge?
2: A kislányommal.
0: Akit Boglárkának hívnak?
2: Igen.
0: Jó, hagyta anyát felvenni a telefon, milyen jó. Hát akkor nektek az év eleje óta rendesen megváltozott ám az életetek.
2: Hát eléggé jól kezdtük az élet, igen.
0: Ha majdnem, hogy ilyen ABB-bi lett belőle, ha nem is szilveszter éjszaka, de mikor is született?
2: Január 2-án,
0: ebből pedig Debrecen kedvenc rádiójának a hallgatói ki tudták következtetni, hogy ma nem Boglárkának van a születésnapja, hanem...
2: Az ennyi.
0: Hanem a Teac röplabda csapatának kiválóságának.
2: Hoppá, igen.
0: Hát aztán vagy, nem?
2: Én vagy.
0: Szevasz, jó reggelt kívánunk neked. Anyukád, a férjed és az egész család nevében. Tervezed azért, ugye, hogyha Boglárka cseperedik, akkor akár vele együtt irány surány vissza a sportba?
2: Igen, meglátjuk majd, mit hoz az élet.
0: Csak a legjobbakat. Egy ilyen csodálatos kislánnyal és egy ilyen szerető családdal, hanem meg Debrecen kedvenc rádiójával csak a legjobbakat hozhatja, a legszerencsésebbnek például ma neked egy születésnapi tortát, amit a Monami kávézó és cukrászdában készítenek el, és ami egy málnás brownie torta. Szevasz, Csenge, Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Besztefem.
0: Boldog ünneplés neked!
2: Nagyon szépen köszönöm!
0: Lesz még egy informátor, tudják, a reggeli informátor, aki a Mellans pizzáját nyeri meg, és ő ma Éva, Ferenc Éva, aki honnan is? A 471-esről? Aha, igen, a külső Sámsoniról jelentkezett be ma reggel, tudják, ott is volt baleset, meg a Kassain is. Hát a továbbiakban már legyen a péntek balesetmentes.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Egy kis ízelítő a péntek délelőttből, kezdjünk Milky Chance-szel. Folytassuk a Gone, Gone, Gone-nal. És a lírai rockballadák kedvelőinek érkezzen a Scorpions.

0: óra van. Remek hétvégét kívánok Debrecen kedvenc rádiójában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
7: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
2: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Csontsejteket hoztak létre őssejtekből debreceni kutatók, jelentősek a jégkárok az Alföldön is, új tanösvény Téglás térségében. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Fontos tudományos eredményt értek el a Debreceni Egyetem kutatói, írta meg az unide.hu. A szakembereknek sikerült őssejtekből csontsejteket létrehozniuk, ami új lehetőségeket nyithat meg a regeneratív orvoslás és a csontszövetek gyógyítása területén. A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy hogyan lehet a szervezet természetes folyamatait felhasználni a sérült szövetek helyreállítására. A tudományos munka során olyan módszereket alkalmaztak, amelyek segíthetnek jobban megérteni a csontképződés folyamatát. A kutatók szerint az eredmények hosszabb távon hozzájárulhatnak új terápiák kidolgozásához, amelyek hatékonyabb kezelési lehetőséget kínálhatnak bizonyos mozgásszervi problémák esetén. A fejlesztés egyúttal jól mutatja a Debreceni Egyetem kutatási tevékenységének nemzetközi szinten is jelentős szerepét, fogalmaztak. Helyenként a teljes termést is elvihette a legutóbbi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
10: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy mixemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
9: Új tanösvény várja a természetkedvelőket Téglás közelében, a Nyírerdő területén. Derült ki a Haon cikkéből. A fejlesztés célja, hogy a látogatók szervezett formában ismerkedhessenek meg a környék természeti értékeivel és élővilágával. Az útvonal mentén elhelyezett információs táblák bemutatják a helyi növény és állatvilág jellegzetességeit, valamint a térség természeti adottságait. A tanösvény kialakítása hozzájárulhat a környezeti neveléshez és a természetvédelem népszerűsítéséhez is. A szakemberek szerint egyre nagyobb az igény olyan kiránduló helyek iránt Hajdú-Biharban, ahol a kikapcsolódás mellett ismereteket is szerezhetnek a látogatók. A beruházás így egyszerre szolgálja a szabadidős turizmust és az oktatási célokat. Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban, újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naumfen utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.

hét utolsó munkanapján is Debrecen zenei kedvenceit játszom a péntek délelőttben, és itt az iskola vége is, úgyhogy a tankönyvek mehetnek szabadságra, hogy a gyerekek is, és tehetik mindez gyönyörű időben, 31 fokot jósol már a meteorológia. Holnaptól pedig berobban az igazi kánikula, valószínű hőségriadóval. Jó lesz erre készülni testben, lélekben, én pedig hozom Azaria és Desdalát a horoszkóp előtt, jön a Rétit a 104.6-on, a 4-esen Téglásnál a benzinkút előtt mérnek fehér autóból, 60-as táblavon legyenek óvatosak, várom az infókat, én Szabó Anita vagyok, a forró drót pedig 500-500.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, a szerelem gyönyörű napjai következnek, a hangsúly a kapcsolataira tevődik, egy váratlan utazás is kilátásban van. Mika, ragyogó formában van, társaival együtt közös célokért tud küzdeni, anyagiak terén szép előmenetelre számíthat, különösen a befektetésekhoz.

hittek. Karrierjében ne tartózkodjon az új területektől és az új munkamódszerektől se riadjon vissza, komoly hozzáállásra és feszített munkatempóra van szüksége. Rák, olyan hírt hall valakitől, ami korántsem fog tetszeni önnek, a tényeket viszont el kell fogadnia, és nem szabad változtatnia, ha nem muszáj. Oroszlán, új emberekkel találkozik és új dolgok iránt kezd érdeklődni, talán egy merész lépésre is vállalkozik. Szűz, egy fontos megbeszélésen kell részt vennie, ne tegyen megjegyzéseket egy kényes üggyel kapcsolatban. Mérleg, ön mindenről megfeledkezve egyik volt szerelméről álmodozik, az emlékezés fontos dolog, de most inkább próbálja lerázni magáról az álmokat. Skorpió, úgy dönt, hogy kilép a hétköznapok taposó malmából és elutazik, úgy szeretne élni, mint hal a vízben, egy kis változás csodát tesz. Nyilas, környezetében az emberek sokat kertelnek, nem mindig mondják meg az igazat, bárhogy fejlődik is a technika, az emberek közötti kommunikáció ma nem igazán működik jól. Vak, személyiségén van a hangsúly, pontosabban azon, mekkora hatással tud lenni másokra, amennyiben szabadságra megy, nyaralás során biztosan megérinti a szerelem. Vízöntő, pénzét ne kockáztassa, akármennyire is ígéretes ajánlatot kap, lehetetlen tervekhez ne fűzzön hiába való reményeket. Alak, felelősségei megnőnek, amely egyenesen arányos a karrier előmenetellel, a vitás helyzeteket kerülje, mert az idegesség hozzájárulhat növekedő egészségi problémáihoz.

0: Köszöntjük Gyárfás nevű hallgatóinkat! A gyárfás férfinév a görögből latinosított Gervasius név rövidüléséből ered, jelentése idős férfi. Egyik legismertebb viselője névnek Csáky Gyárfás, 18. századi író, a másik pedig ön kedves Gyárfás, aki a rádiót hallgatja.
1: A gyárfások mellett azért a zórákról, zorákról, zorkákról se feledkezzenek el, hiszen ők is június 19-én ünneplik szép nevüknek napját, ahogy Petró Zora is, akinek az anyukáját csörgetem, így a Best FM-en keresztül.
2: Halló!
1: Halló, anya! Oh. Kézgulyabban! Te vagy Zora?
2: Hát Zora a fával van.
1: Nem,
2: nincsen mellettem, vagy felköszöntetem én.
1: Jó! Az Ovinak nincs még vége? Azt tudom, hogy Ovi-mentes nap van.
2: Még egy kicsit lesznek Oviban, még úgy egy hetet, másfél hetet a munka miatt, de utána pihennek.
1: És hogy ma nem volt meló az Oviban, Zorának?
2: Hát nevelésmentes napjuk van, úgyhogy... Uh-huh. Most ilyen apás munkahelyi nap lett belőle. Apa egy élelmiszer üzemben termelésvezető, meg minőségi uh-huh. vezető, úgyhogy ott
1: akkor
2: ott
1: így
2: van.
1: 6 évesen Zora már belekóstol ebbe a világba.
2: Igen, nagyon szeretnek amúgy bent lenni, csak ritka, amikor bemehetnek.
1: És akkor mondtad neki, hogy történt egy ilyen nevezés Debrecen kedvenc rádiójába.
2: Igen, a Best FM-be, igen.
1: És nagyon izgul, hogy vajon megnyeri-e.
2: Persze, hogy ne.
1: Na hát akkor átadhatod Zorának, hogy már nem kell izgulnia, hiszen megnyerte a melancs cukrászda két főre szóló süti meghívását, úgyhogy várják az egész családot. Ha végeztek a melóval, apával, akkor irány a melancs.
2: Jó, rendben, nagyon szépen köszönjük.
1: Milyen kislány egyébként Zora?
2: Hát egy tündér. Rendkívül okos, játékos, sok mindent tud, és szeptembertől iskola. Egy tündér.
1: Adrián, én csodás napot kívánok nektek, Zorát puszíjuk, és várnak a melancsba benneteket.
2: Köszönjük szépen, ott leszünk. Sziasztok!

0: változatosan.
1: A Best FM-en.
0: Munka közben is.
2: Közlekedési kihívásokra kerestek megoldásokat. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. Szociális központfejlesztés Hajdúszobáton. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Közlekedési problémák lehetséges megoldásain dolgoztak hallgatók és szakemberek egy nemzetközi program keretében, adta hírül az unidep.hu. A résztvevők különböző országokból érkeztek, hogy közösen elemezzék a modern városi közlekedés legfontosabb kihívásait. A gyakorlaton olyan témák kerültek előtérbe, mint a fenntartható mobilitás, a forgalomszervezés vagy az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása. A csapatok gyakorlati feladatokon keresztül dolgoztak ki javaslatokat, miközben megismerhették egymás tapasztalatait és szemléletét is. A szervezők szerint az ilyen nemzetközi együttműködések fontos szerepet játszanak a szakmai tudás bővítésében és az innovatív megoldások kidolgozásában. A program végén a résztvevők bemutatták elképzeléseiket, amelyek közül több a jövő közlekedési fejlesztéseihez is hasznos ötletnek kínálkozott. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégéjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető. Mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
3: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
2: Jelentős fejlesztés valósulhat meg a hajdúszobáti szociális ellátás területén, tudósított a HAON. A településen új beruházás előkészítése kezdődött meg, amely a helyi szociális központ korszerűsítését és szolgáltatásainak fejlesztését célozza. A projekt célja, hogy modernebb körülmények között fogadhassák az ellátásra szorulókat, miközben javulhat a szolgáltatások minősége is. A fejlesztés részeként az intézmény infrastruktúrája is megújulhat, ami hosszú távon kedvező feltételeket teremthet mind az ellátottak, mind az ott dolgozó szakemberek számára. A beruházás előkészítése közbeszerzési eljárás keretében zajlik. A település vezetése szerint a fejlesztés fontos lépés lehet a helyi szociális rendszer megerősítésében és a lakosság életminőségének javításában.
4: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
2: Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.

Teszem szó a Debrecen zenei kedvenceivel itt a 104.6-on. Tegnap már belengedték, ma pedig már biztos, hogy az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére június 20-án szombat éjféltől, június 23-a kedd 24 óráig. A hirtelen felmelegedés különösen megterheli majd a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A rosszul étek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban a holnapi naptól jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai munkát. Viseljünk világos, szellős ruhát, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú napvédő készítményeket, a gyerekek és fiatalok számára minimum 30 faktorszámú UVA és UVB védelmet biztosító fényvédőkrém használata javasoltak szakemberek szerint, és fontos, hogy árnyékban tartózkodjunk és gondoskodjunk a lakás megfelelő árnyékolásáról, szellőztetéséről. Szóltunk időben, úgyhogy mindenki készüljön fel a holnapi hőségriadóra, akár 35-38 fok is lehet országszerte. Mi pedig hűsölünk a folytatásban a Nox dalával, 4:12 előtt itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
3: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
2: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
8: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
9: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
8: Irány az Auchan, spórolj okosan!
10: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermann-debrecen.hu.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hey, this is Anastasia.
14: Hello, I'm Calvin Harris.
15: This is Carly Rae Jepsen.
16: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
17: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
11: Bárhol is vagy, ott van veled
18: a Best FM.
11: A Best FM.

Bruno Mars, Top Schlager, az I Just My Depression zenékedvencei között szólt. Itt a 104.6-on kellemes délelőtt, jó munkát, jó utat kívánunk mindenkinek, a gyerekeknek pedig nagyon jó vakációt, ami a mai nappal kezdetét veszi. Koncertek, tánc, bemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják a debrecenieket a nyári szünet beköszöntével. Erről számol be a dehir.hu. Csütörtökön elindult a Belváros Szeretem program sorozat, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. A város pedig a környezet megszépítésével is készül, több ezer növényt ültettek ugyanis a piac utcán. A nyári szünet apropóján is igyekeznek minél pezsgőbbé alakítani a kulturális életet városunkban. 1200 program közül választhatnak majd a gyerekek a következő hetekben. Ha pontos programokra, helyszíneikre kíváncsiak, akkor ajánlom a Debreceni Programok applikációt. Itt is rá lehet keresni, hogy mi, mikor történik majd városunkban. A zenei kedvencek között pedig Korda Gyuri bácsi készül, a Reptér indult el itt a Best FM-en.

A zenei kedvenceket hallgatják itt a Best FM-en a 104.6-on hamarosan. Startol a déli kívánság műsor, én pedig várom az üzeneteket, akár már most is megírhatják, vagy csöröghetnek. 500-540 a forró drót, nem jó hír viszont így a szünidő kirobbanásával, hogy hamarosan megdöntheti a negatív rekordját a Velencei tó vízszintje. A Gárdnál mindössze 54 cm-t mutatott a vízmérce kedden reggel, ez már csak 1 cm-vel marad el az eddig legalacsonyabb vízállástól. Egyre jobban napad a Balaton is. A párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével fokozódni fog, tovább csökkentve ezzel a jelenleg is alacsonynak számító 78 cm-es vízállást. Frissítő csapadékra pedig, ahogy elnézem, talán vasárnap és hétfőn van esély. Itt térségünkben Jason Derulóval folytatjuk az óra utolsó dala, Nicki Minaj a közös válaszol. Itt a Best FM-en.

0: 145. Best FM kívánság műsor.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, Debrecen Böszörmény, új lendület a kerékpárút építésben. Melegebb időre számíthatunk, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztást léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Jelentős előrelépés történt a Debrecen és Hajdúböszörmény közötti kerékpárút fejlesztés előkészítésében. Számolt be róla a HAON. Eredményesen zárult a tervezési közbeszerzés, egy fővárosi cég nyerte el a munkát közel 30 millió forint értékben. Ezzel egy évük van végezni. A tervezett beruházás célja, hogy biztonságosabb és korszerűbb kapcsolatot teremtsen a két város között a biciklivel közlekedők számára. A fejlesztés hosszú ideje szerepel a térség közlekedési elképzelései között, hiszen a Civisváros és Böszörmény között jelentős a napi forgalom. A projekt megvalósulása nem csak a munkába vagy iskolába járók számára jelenthet könnyebbséget, hanem a szabadidős kerékpározást is ösztönözheti. A tervek szerint a fejlesztés a közlekedés biztonság javítását és a fenntartható közlekedési lehetőségek bővítését egyaránt szolgálja. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán, vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapot. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott a társaság. Mint írták, a módosítások több debreceni autóbusz, trollibusz és villamos vonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez.
3: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósa Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
1: Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
4: Célállomás
0: Debrecen.
4: Pozíció
0: 104,1

Negyed-egyelőtt pár perccel kívánok mindenkinek nagyon jó étvágyat, kellemes délutánt, jó rádiózást, ez már a Déli Kívánság műsor Szabó Anitával. Teljesülnek a zenei kedvencek, és nagyon sok dolgunk van, hiszen nagyon sok kívánság érkezett. Úgyhogy kezdünk is rögtön Anikó kérésével. Sziasztok! Németh Bajkán Anikó vagyok. Szeretném, hogyha lejátszanátok a férjemnek Desegyik dalát Németh Dávidnak. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy kitartást, pár órát kell már csak kibírnia. Remélem, hogy ez a zene feldobja a napját. Egészen biztos vagyok benne, kedves Anikó, el is indult Desdala a párodnak, a következő zenei kedvencért pedig csörgessék a Best stúdióját 500-540 a forródról.

0: A hívható telefonszám 500-540.
1: Jó, akkor kívánok, Furkotiba Sándor vagyok. Én az általános iskolából jövök most. A Nyári Gyerekek a Balatonparton című számot szeretném kérni, mert Lepresgáti általános iskolában a 4B-nek küldöm, mert nekünk most van a vakáció.
2: Ó, el is kezdődött? Nem is ebédeltél, szaladtál haza?
1: Ebédeltem. Csak játszottunk egész, ha ki voltunk az udvaron, meg ilyenek.
2: Ó, de jól hangzik. És mivel engedett el a tanárnéni? Mit mondott nektek?
1: Hogy délben el lehet jönni.
2: Már úgy gondoltam, hogy milyen útra valót adott a nyári szünetre.
1: Hogy kellemes nyári szünetet kívánunk, hogy évzáron találkozunk.
2: És mikor lesz az évzáró?
1: Kövi hét péntek.
2: Kövi hét péntek. Na, mindent elmondtál. Szuper vakációt kívánok neked. Hozom neked kelemen kabátig dalát.
1: A négy
2: béne. Rendben. Indítom is.

0: Best FM Rádió.
1: Szia, Anita, Nizmo vagyok.
0: Szia, Nizmo is.
1: Dr. Béres és a hozzám tartozó.
0: Azt szeretnéd hallani?
1: Igen.
0: Vagy küldöd valakinek?
1: Igen, küldeném Szabó Mónikának, Anikónak és persze Viviennek.
0: Rendben, akkor megy a dalnek.

téli kívánság műsorás óráinak a végéhez közeledünk itt a Best FM-en. Debrecen zenei kedvencei között 3:45 van. Egy újabb kérésnek teszek eleget, amit Viberen kaptam egy kedves hölgytől. Hello Best FM, a nővéremnek, Dúrinak szeretnék kérni egy dal születésnapja alkalmából, és üzenjük neki, hogy köszönti mind a 10 testvére. Emlékszem rátok, mert ti már reggel is benne voltatok a születésnapi köszöntőben, és néztünk is nagyot Fazekas Lacival, hogy 11-en vagytok testvérek. Most üzenjük Dúrinak, hogy nagyon szeretjük, és legyen csodás napja. És a Forever Young-ot kértétek tőle, az Áfajú és Lágerét. Mi is kívánunk minden szépet és jót Dúrinak, és hozzuk neki a kedvét.

0: Halló, Best FM, itt meg, szia, Anita, ugye? Kívánság műsor.
1: Anita, igen, a te neved.
0: Szia. Attila, Attila, szia.
2: Üdvözlünk.
0: Itt van Csaba, itt van Jóbert, benne a Fityu, a debülő. Móron vagyunk horgászni, ezek már két napja titeket hallgatunk.
1: Értem, no, hát jó sok információt rámöntöttetek. Hol vagytok a Mólón?
0: Móron vagyunk egy horgásztal.
1: Ja, hogy Móron.
0: A pilótól kérnénk egy dalt a faházunkba, a gangra, hajnalok a gangom, mert a hajnal tök jó volt nekünk. Befogtunk, ittunk, ettünk, és akkor köszönöm érjezünk magunkat. Mondom, két napja titeket hallgatunk, itt a Debrecen is rád mellettem, és tök jó a világ.
1: Na hát ez a beszéd, ezt nagyon jó hallani. Mit fogtatok egyébként a boton kívül?
0: Hogy? 10-es volt a legkevesebb, de ilyen 15-20 kilós pontyot, meg hány harcsát fogtunk? Egyet vagy kettőt? Kettő, két harcsát, ja oké. Egyiket én fogtam. Másik a nyiracsádja, jó petja.
1: Ja. Jól van, srácok, hallom, hogy nagyon jó hangulat, akkor tetőzzük ezt még Filó dalában. Jó. Na hát ahhoz még nekünk itt korán van, úgyhogy hozom is a dalt nektek, jó? Hello, srácok!
0: Köszönjük szépen! Köszönjük továbbra, hogy titeket hallgatunk! Hajrá, Debrecen!
2: Csak a Loki! Hajrá, Loki!
0: Hajrá, Bestefen!

0: Csontsejteket hoznak létre őssejtekből debreceni kutatók, jelentősek a jégkárok az Alföldön is, új tanösvény téglás térségében. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fontos tudományos eredményt értek el a Debreceni Egyetem kutatói, írta meg az unide.hu. A szakembereknek sikerült őssejtekből csontsejteket létrehozniuk, ami új lehetőségeket nyithat meg a regeneratív orvoslás és a csontszövetek gyógyítása területén. A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy hogyan lehet a szervezet természetes folyamatait felhasználni a sérült szövetek helyreállítására. A tudományos munka során olyan módszereket alkalmaztak, amelyek segíthetnek jobban megérteni a csontképződés folyamatát. A kutatók szerint az eredmények hosszabb távon hozzájárulhatnak új terápiák kidolgozásához, amelyek hatékonyabb kezelési lehetőséget kínálhatnak bizonyos mozgásszervi problémák esetén. A fejlesztés egyúttal jól mutatja a Debreceni Egyetem kutatási tevékenységének nemzetközi szinten is jelentős szerepét, fogalmaztak. Helyenként a teljes termést is elvihette a legutóbbi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
0: Új tanösvény várja a természetkedvelőket téglás közelében, a Nyírerdő területén. Derült ki a Haon cikkéből. A fejlesztés célja, hogy a látogatók szervezett formában ismerkedhessenek meg a környék természeti értékeivel és élővilágával. Az útvonal mentén elhelyezett információs táblák bemutatják a helyi növény és állatvilág jellegzetességeit, valamint a térség természeti adottságait. A tanösvény kialakítása hozzájárulhat a környezeti neveléshez és a természetvédelem népszerűsítéséhez is. A szakemberek szerint egyre nagyobb az igény olyan kiránduló helyek iránt Hajdú-Biharban, ahol a kikapcsolódás mellett ismereteket is szerezhetnek a látogatók. A beruházás így egyszerre szolgálja a szabadidős turizmust és az oktatási célokat. Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540. 500.

0: 13 óra is elmúlt már 10 perccel, a déli kívánság műsor második óráját hallgatják itt a Best FM-en, a 104.6-on is Szabó Anita vagyok, a gyerkőcök pedig már egészen biztosan szállingóznak haza a suliból, úgyhogy nagyon óvatosan az utakon, kedves közlekedők, vigyázzanak a gyerekekre, elindult a vakáció, úgyhogy tényleg figyeljenek oda rájuk, vezessenek óvatosan, és nézzük, hogy milyen dalok érkeznek ebben az órában az önök kéréseire. Hello, hello, Best FM kívánság műsor!
1: Szia, Anita, Móni vagyok.
0: Szia, Móni, Mizus.
1: Szeretném kérni a Pocintós című számot. Küldeném a sógónőmnek, Csapó Varga mesének Székdársi napja alkalmából. Boldog szülinapot kíván neki testvére Laci, meg a családja.
0: Rendben, jön a dal
1: nagyon
0: neki.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hoppá! Szevasztok, hely!
3: Na ne! Nem igaz?
2: De igaz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
4: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
6: Cívisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up? This is Bibi Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.

Verős délután jó rádiózást mindenkinek, és kitartást a melóban, már tényleg itt a kánikulai hétvége, és ha valamikor, akkor most érdemes lesz vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis hőségriasztás lép életbe szombat éjféltől. A kívánság műsorban pedig Alex kérésére érkezik a következő dal, aki Kassa környékéről írt nekem, egészen pontosan Szesztáról, remélem, hogy jól mondom a település nevét, és Alex éppen a Málna Lekvárt kavargatja, egy retro dalt szeretne hallani, én pedig egy igazi himnuszt indítok neked, kedves Alex, az Irigy Hónagymirigytől, itt a Best FM-en.

Liberalize és a Love Song szólt Debrecen zenei kedvencei között 10 percünk maradt a déli kívánság műsorból, és teljesülnek még kérések, például Istváné, aki azt írta, hogy szia Anita, ma van a kis nagyfiamnak az 5. születésnapja, és szeretnék kérni neki egy gyönyörű dalt, az üzenet pedig, hogy te vagy a kincsem, az életem, a mindenem, anya és apa szemefénye, mindennél jobban szeretünk, és köszönjük, ha leadjátok, természetesen jöhet a dal. A kisfiadnak a Lighthouse Family egyik legnagyobb slágerét hozom neki, ez lesz a High. Én ezzel a dala kívánok mindenkinek csodás hétvégét, a gyerekeknek pedig szuper vakációt. Én legközelebb holnap délben érkezem itt a 104.6-on, akkor is számítok önökre. Az elmúlt 4 órában Szabó Anita

0: maradjál.
1: Debrecen zenei kedvencei.
2: A mi kedvencei.
1: Megállás nélkül.
3: Ez a Best FM.
4: Közlekedési kihívásokra kerestek megoldásokat, tovább erősödött a hazai turizmus tavaly, szociális központfejlesztés Hajdúszobáton. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Közlekedési problémák lehetséges megoldásain dolgoztak hallgatók és szakemberek egy nemzetközi program keretében, adta hírül az unidep.hu. A résztvevők különböző országokból érkeztek, hogy közösen elemezzék a modern városi közlekedés legfontosabb kihívásait. A gyakorlaton olyan témák kerültek előtérbe, mint a fenntartható mobilitás, a forgalomszervezés vagy az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása. A csapatok gyakorlati feladatokon keresztül dolgoztak ki javaslatokat, miközben megismerhették egymás tapasztalatait és szemléletét is. A szervezők szerint az ilyen nemzetközi együttműködések fontos szerepet játszanak a szakmai tudás bővítésében és az innovatív megoldások kidolgozásában. A program végén a résztvevők bemutatták elképzeléseiket, amelyek közül több a jövő közlekedési fejlesztéseihez is hasznos ötletnek kínálkozott. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető. Mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
5: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
4: Jelentős fejlesztés valósulhat meg a hajdúszobáti szociális ellátás területén, tudósította a HAON. A településen új beruházás előkészítése kezdődött meg, amely a helyi szociális központ korszerűsítését és szolgáltatásainak fejlesztését célozza. A projekt célja, hogy modernebb körülmények között fogadhassák az ellátásra szorulókat, miközben javulhat a szolgáltatások minősége is. A fejlesztés részeként az intézmény infrastruktúrája is megújulhat, ami hosszú távon kedvező feltételeket teremthet mind az ellátottak, mind az ott dolgozó szakemberek számára. A beruházás előkészítése közbeszerzési eljárás keretében zajlik. A település vezetése szerint a fejlesztés fontos lépés lehet a helyi szociális rendszer megerősítésében és a lakosság életminőségének javításában. Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti-éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
6: Szurkolói sziget, óriás ledfa, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
5: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
7: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: Megújult az idén 10 éves víztoronykert. Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne. Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli. Nagyerdei víztorony. Az égig érő élmény.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Debrecen Böszörmény, új lendület a kerékpárút építésben. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztást léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Jelentős előrelépés történt a Debrecen és Hajdúböszörmény közötti kerékpárút fejlesztés előkészítésében, számolt be róla a HAON. Eredményesen zárult a tervezési közbeszerzés, egy fővárosi cég nyerte el a munkát közel 30 millió forint értékben. Ezzel egy évük van végezni. A tervezett beruházás célja, hogy biztonságosabb és korszerűbb kapcsolatot teremtsen a két város között a biciklivel közlekedők számára. A fejlesztés hosszú ideje szerepel a térség közlekedési elképzelései között, hiszen a Cívispáros és Böszörmény között jelentős a napi forgalom. A projekt megvalósulása nem csak a munkába vagy iskolába járók számára jelenthet könnyebbséget, hanem a szabadidős kerékpározást is ösztönözheti. A tervek szerint a fejlesztés a közlekedés biztonság javítását és a fenntartható közlekedési lehetőségek bővítését egyaránt szolgálja. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
6: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
5: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott a társaság. Mint írták, a módosítások több debreceni autóbusz, trollibusz és villamos vonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban. újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
8: Köszönjük szépen a híreket. Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Hello Debrecen! A ma délutáni program közös visszaszámlálás a hétvégéig, és közben a legütősebb zenék. Induljunk neki! Itt van Calvin Harris és Rihanna, és a This Is What You Came For.
3: A hírek

FM-et hallgatják a 104.6-on, nekem pedig friss, ropogós közlekedési infóim vannak. Sajnos két balesetről is tudunk, az egyik a Balmazi Városi úton a Köntös-Gácsori keresztezésnél történt, a városba befelé torlódásra kell számítani. Aztán az Árpád téren is történt egy koccanás néhány perccel ezelőtt, ezt Marika írta meg nekünk. Trafipax a Pósa utcán, és Trafipax a 35-ös úton Józsa és Böszörmény között is. Ez a helyzet jelen pillanatban odakint, nagyon óvatosan, nagyon figyelmesen közlekedjenek. Idebent pedig jövünk a legjobb zenékkel. Dr. Béres, és a Hol van az a láb?

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
3: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan McKis élmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó McKis élménynek.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
6: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
7: Cívisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

4-6-on. Hát gondolom, hogy önök sem fáznak, 30-31 fokot mutat a hőmérő most itt Debrecen belvárosában, és most már tényleg itt a nyár, éjféltől másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban, és ez várhatóan kedd 24 óráig érvényben is marad. Önmagában ez a 30 fok fölötti kánikula megviselhet mindenkit, de az, hogy ilyen hirtelen érkezett, ez még rátesz egy lapáttal a szakemberek szerint. Figyeljünk oda magunkra is, és másokra is. A gyerekeket, a krónikus betegeket és az időseket viselheti meg leginkább a meleg. Egyébként pedig hát csak annyit tartózkodjunk a tűző napon, amennyit nagyon muszáj, gondoskodjunk a bőrünk védelméről, és sok folyadék. Vizet kell inni. Tehát a víz a legjobb ilyenkor. A cukros és alkoholos löttyöket el kell felejteni. Tehát most éjféltől 24 óráig másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. És forró zenék közben a Besten is. Dr. Alban Jöhel.

A 104-on lassanként kezdődik a hétvége. Hát a diákoknak pedig egy egészen hosszú hétvége kezdődik, hiszen végre itt a... Mától szeptember 1-ig nincsen suli, tényleg, mert hogy most pont úgy jön ki a naptár, hogy a következő tanév az kopra szeptember 1-én kezdődik. Azt írja a Dehír, hogy a debreceni tankerületben 33 ezer diáknak kezdődött el ma a vakáció, 1108-os búcsúzik el ma, vagy búcsúzik el a hétvégén az általános iskolájától, szeptemberben pedig 1250 kisiskolás kezdi majd meg a tanulmányait, úgyhogy itt a nyári szünet. Jó pihenést a diákoknak, nagyon irigykedünk rájuk egyébként természetesen, és akkor nekik küldjük a következő dalt, jó? Matt Simons és a Catch and Release, most a Best-en.

hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Egy kis foci, most nem VB, hanem csak innen a házunk tájáról, a Lokival kapcsolatban. Ugye a miénk a Konferencia Liga második selejtező körében fognak idén bekapcsolódni a nemzetközi küzdelmekbe. Vagy máltai, vagy örmény ellenfelünk lesz, ez majd még a következő napokban fog kiderülni. Viszont ami érdekes, hogy a hazai meccsünket július 23-ára írták ki, és ez azért okoz problémát jelen pillanatban, mert azon a héten ugye a Campus Fest zajlik majd a Nagyerdei stadion környékén. A DBSC vezetése azt mondja, hogy ez nem feltétlenül akadályozza a meccs megrendezését, de hát nyilván nem a legszerencsésebb, úgyhogy könnyen lehet, hogy a hazai meccsünk időpontja még változni fog. Tehát jelen pillanatban se a pontos ellenfelet, se a meccs időpontját nem tudjuk, de valamikor lesz. Figyelünk önök helyett, és ha új hírek jönnek, akkor arról természetesen igyekszünk beszámolni. Egyébként pedig megyünk tovább a legnagyobb kedvencekkel, a legütősebb zenékkel. Itt a Viki Csunáj!

0: aktuális nagy kedvenc, Ray és a Where Is My Husband. Ne mozduljanak a rádiók mellől. Csontsejteket hoztak létre őssejtekből debreceni kutatók, jelentősek a jégkárok az Alföldön is, új tanösvény Téglás térségében. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fontos tudományos eredményt értek el a Debreceni Egyetem kutatói, írta meg az unide.hu. A szakembereknek sikerült őssejtekből csontsejteket létrehozniuk, ami új lehetőségeket nyithat meg a regeneratív orvoslás és a csontszövetek gyógyítása területén. A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy hogyan lehet a szervezet természetes folyamatait felhasználni a sérült szövetek helyreállítására. A tudományos munka során olyan módszereket alkalmaztak, amelyek segíthetnek jobban megérteni a csontképződés folyamatát. A kutatók szerint az eredmények hosszabb távon hozzájárulhatnak új terápiák kidolgozásához, amelyek hatékonyabb kezelési lehetőséget kínálhatnak bizonyos mozgásszervi problémák esetén. A fejlesztés egyúttal jól mutatja a Debreceni Egyetem kutatási tevékenységének nemzetközi szinten is jelentős szerepét, fogalmaztak. Helyenként a teljes termést is elvihette a legutóbbi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalinta, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
0: Új tanösvény várja a természetkedvelőket Téglás közelében, a Nyír erdő területén. Derült ki a Haon cikkéből. A fejlesztés célja, hogy a látogatók szervezett formában ismerkedhessenek meg a környék természeti értékeivel és élővilágával. Az útvonal mentén elhelyezett információs táblák bemutatják a helyi növény és állatvilág jellegzetességeit, valamint a térség természeti adottságait. A tanösvény kialakítása hozzájárulhat a környezeti neveléshez és a természetvédelem népszerűsítéséhez is. A szakemberek szerint egyre nagyobb az igény olyan kiránduló helyek iránt Hajdú-Biharban, ahol a kikapcsolódás mellett ismereteket is szerezhetnek a látogatók. A beruházás így egyszerre szolgálja a szabadidős turizmust és az oktatási célokat. Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on, 4 óra elmúlt. Egyrészt kezdődik a hétvége, másrészt pedig itt a... Kinek mi a lényeg az, hogy innentől lazulás, pihenés ezerrel, és közben csak a Best FM. Ray, és a Where Is My Husband?

0: hallgatják, ez itt a 104.6. Jó utat hazafelé mindenkinek, remélem, hogy végeztek már erre a hétre a munkával. Egy kis segítség, ugye sok iskolában ma délután vannak a ballagások, úgyhogy az általános iskolák környékén lehetnek torlódások, parkolási nehézségek. Ezen kívül dolgozik a Trafibox a Jánosi utcán, és még mindig tart a helyszínelés a Balmazővárosi út és a Köntös Gátsor keresztezésében, bár azt írják a hallgatóink, hogy ez már ott olyan nagyon nem tartja fel a forgalmat, azért érdemes figyelni, illetve két autó ütközött össze Hajdúböszörményben a Tessedik Sámuel utcában. Ott is lehet némi torlódás, némi fennakadás. Hát óvatosan közlekedjenek, vigyázzanak magukra is és egymásra is, és nagyon számítok mindenkire, aki az utakon van, jelentsenek nekünk, a legkisebb apróság is hasznos lehet valakinek, úgyhogy hívjanak az 500-540-en. Cserébe Tapik dalát tudom felajánlani. Mindjárt a Breaking Me, itt a Best Time.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám, ízek, fények, művészet a múzeumok éjszakáján.
3: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyessy Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetortagyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszer bemutatója vár mindenki.
2: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. derimuseum.hu.
4: Ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kózaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kózaprofil.hu.
5: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
7: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zene erdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
8: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
13: Bárhol is vagy,
14: bárhol is vagy,
13: ott van veled
2: a Best FM.
13: A Best FM.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. István írja nekünk, hogy a Jánosi utcán aktív a Trafi Box. Köszönjük szépen az infót. Ezt a Jánosi utcai boxot, mint egy kicsit pihentették volna az utóbbi időben, legalábbis rég jelentettek onnan a hallgatóink, de akkor tehát most ezerrel működik. Legyenek nagyon-nagyon óvatosak, vigyázzanak magukra hazafelé. És akkor foci VB, milyen meccsekre számíthatunk? Hát most jön a hétvége, úgyhogy akár a egészen lehetetlen időpontban lévő meccseket is meg lehet nézni. Ma este 9-től Egyesült Államok Ausztrália, utána magyar idő szerint éjféltől Skócia Marokkó. A sláger meccs, ez már holnap kezdődik, hajnali 14:30-tól, Brazília Haiti, a brazilok miatt lehet, hogy értemes fönt maradni, holnap hajnali 5-től pedig Törökország Paraguay. Az igazi foci szurkolók nem sokat fognak aludni ezen a hétvégén sem. Hajrá! Pont tegyék oda a kedvenc országuk csapatát, mi pedig közben nyomatjuk a Valmardalát, ez a volt pár alkalom.

0: csapatot hallgatják. Elmúlt 3:45, úgyhogy elkezdhetjük a bemelegítést a mai kívánság műsorhoz. Hivatalosan csak 5-től lesz kivi, de hát a legszorgosabbak már hívhatnak, írhatnak, egy kicsit előre dolgozhatnak, elmondhatják, hogy mit szeretnének kérni. Szóval a 3933-1046-ra már jöhetnek a kívánság műsoros üzenetek, és lehet hívni is, az az igazi 500-540, aztán 5-től 7-ig.
1: Best FM kívánság műsor.
0: De nyugi, addig is lesz mit hallgatni. Például most jön a Beatles és a Let It Be.

0: az a helyzet, kérem szépen, hogy 5 óra van, úgyhogy mostantól mindenkire szükség lesz, hiszen innentől kezdve önök válogatják a zenéket a Best FM-en. Startol a kívánság műsor, az 500-540-re csörögjenek minél hamarabb, hogy biztosan beleférjenek a mai 2 órába. Egyébként pedig egy igazi nagy ágyúval indítunk. Ja, Bibi Rexa és a New Religion. Este 7-ig kívánság műsor.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
4: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
3: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
9: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
10: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
2: Ez reklám volt.
11: A Best FM-en.
12: Közlekedési kihívásokra kerestek megoldásokat. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. Szociális központfejlesztés Hajdúszováton. Kis Dániel vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
12: Közlekedési problémák lehetséges megoldásain dolgoztak hallgatók és szakemberek egy nemzetközi program keretében, adta hírül az unidep.hu. A résztvevők különböző országokból érkeztek, hogy közösen elemezzék a modern városi közlekedés legfontosabb kihívásait. A gyakorlaton olyan témák kerültek előtérbe, mint a fenntartható mobilitás, a forgalomszervezés vagy az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása. A csapatok gyakorlati feladatokon keresztül dolgoztak ki javaslatokat, miközben megismerhették egymás tapasztalatait és szemléletét is. A szervezők szerint az ilyen nemzetközi együttműködések fontos szerepet játszanak a szakmai tudás bővítésében és az innovatív megoldások kidolgozásában. A program végén a résztvevők bemutatták elképzeléseiket, amelyek közül több a jövő közlekedési fejlesztéseihez is hasznos ötletnek kínálkozott. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető. Mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
13: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
12: Jelentős fejlesztés valósulhat meg a hajdúszováti szociális ellátás területén, tudósította a HAON. A településen új beruházás előkészítése kezdődött meg, amely a helyi szociális központ korszerűsítését és szolgáltatásainak fejlesztését célozza. A projekt célja, hogy modernebb körülmények között fogadhassák az ellátásra szorulókat, miközben javulhat a szolgáltatások minősége is. A fejlesztés részeként az intézmény infrastruktúrája is megújulhat, ami hosszú távon kedvező feltételeket teremthet mind az ellátottak, mind az ott dolgozó szakemberek számára. A beruházás előkészítése közbeszerzési eljárás keretében zajlik. A település vezetése szerint a fejlesztés fontos lépés lehet a helyi szociális rendszer megerősítésében és a lakosság életminőségének javításában. Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.
7: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
11: És most
14: indul az esti kívánság műsor
11: a Best FM-en.
14: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos.
15: Oh my Jesus, gyönyörű, stílus, elegancia, rajsak.
0: Így van, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy kezdődik a kívánság műsor. Ezt a két órát önök válogatják, a 39-33-104-6-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig hívhatnak is a bátrabbak, és akár élőadásban is megbeszélhetjük, hogy mit szeretnének. Szóval a kívánság műsor, jön például mindjárt a Europe és a The Final Countdown, ezt Lacus kérte, és a kisfiának küldi a vakáció kezdetére. Előtte Jude Law-tól a Lej, Szabolcs kívánságára fogjuk ma meghallgatni, és mivel kezdjük a kívánság műsort? Halló, tessék!
16: Szia, Márti vagyok!
0: Parancsolj, tiéd a terep!
16: Hát akkor nyissuk a kívánság műsort Bibi Rexával.
0: Oké, a New Religion.
16: Ha lehet.
0: Az új nagy sláger rendben van. Várjál, kinek küldött, hova szóljon?
16: Ja, erre nem készültem.
0: Hát akkor most gyorsan.
16: De a páromnak szóljon.
0: Rendben van, küldjük neki. Köszi szépen.
16: Köszönöm.
0: Ciao. Best FM kívánság műsor.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Europe és a Final Countdown. Jó választás volt ez is. Este hétig kívánság visor itt a Best End. Tegyék oda magukat.
1: 6-14 szólt már.
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Egyébként ki se látszunk a kérésekből, de hívjanak, írjanak. Azt szeretjük, hogyha pörgés van. Például Marcsi írja, sziasztok, a nagyfiamnak a sikeres évvégi bizonyítványért cserébe szeretnék kérni egy dalt. A 4-es citra mesélek a bornak. Üzenj neki az egész család, hogy legyen mindig ilyen szorgalmas, okos és szép, mint amilyen most. Kitűnő lett a nagy fiú? Gratulálunk neki. Küldjük a dalt természetesen. Előtte azért visszaugrunk egy kicsit az időben, mert jön az Oasis és a Wonderwall, amit Tamás kérésére fogunk ma meghallgatni, és természetesen itt van velünk a vonalban is egy drága hallgatónk. Halló, szia!
3: Szia, Szilvi vagyok. Parancsolj. Én egy számot szeretnék kérni.
0: Igen, mit szeretnél kérni?
3: Az Olyan ő a Bagosítól.
0: Amit kinek küldünk?
3: Fettónak, hogy nagyon szeretem és várom haza.
0: Oké, rendben van, már be is készítettem.
3: Nagyon köszönöm, Vili.
0: Nagyon szívesen, jön a dal mindjárt. Tehát a Bagosi Brothers Company itt a Kívánság műsorban. Este hétig önök a zenei szerkesztőink.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
1: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a Fórum első emeletén.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
6: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
8: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
1: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
1: A Best FM.
14: Olyan ő, hogy megáll.

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rogom.

0: ami visszavár.
1: A négyes cít és a mesélek a bornak. Önök pedig meséljék el, hogy milyen dalt szeretnének kérni, hiszen ez itt a
2: Best FM kívánságműsor.
1: Így van, este hétig önök válogatják a zenéket ma is. Írjanak, hívjanak, amelyiképpen kényelmesebb. Én pedig már intézem Edit kérését. A Mike and the Mechanics és a The Living Years szólt majd neki. Előtte igazi házi buli hangulat, az Álmokfutók és a Szomorú Szamuráj. Gábor kérte saját magának és a családjának, és hát persze plusz egy telefonáló.
3: Jó napot kívánok, Szikszai vagyok. Szabó Gábornak szeretném születésnapjára. Ma van a születésnapja, párja vagyok, és nagyon azt üzem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. És a Tatutól valami számot.
1: Rendben van, hát akkor először is.
4: Happy birthday!
1: Isten éltesse őt, másodszor pedig akkor. Itt a Tatu és a nagy sláger tőlük, az All the Things You Said. Este hétig tart a kívánság műsor, hívjanak.

0: zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: 104-ot hallgatják, ez itt a Best FM, ma is kívánság műsor 5-től 7-ig. Kinek mit játszhatok, kinek szeretnének üzenni, mindent lehet. Hívjanak az 500-540-en, vagy küldjenek üzenetet a 39-33-104-6-ra. Például Renáta írja, sziasztok, Zsoltinak szeretném küldeni a Happy Gangtől a Sokáig Voltam Távol című dalt. Köszönöm, hogyha lejátszátok nagyon szívesen. Viszont előtte valaki már itt várakozik a vonalban, ővé az elsőbség. Haló, Best FM, kívánság, műsor, tessék.
1: Szia, Iszlám vagyok.
0: Szia.
1: Egy brici számot kérek a feleségemnek.
0: Rendben van, üzenet?
1: Üzenem neki, hogy nagyon köszönöm neki a meglepetést.
0: Na, mi történt, mivel lepett meg?
1: Hát kaptam tőle egy szép órát.
0: Ó! Oh.
1: Amire nagyon vágytam.
0: Ó, de jó, de várj, mire fel? A szép bizonyítványért, vagy miért kaptad tőle most ezt?
1: Nem, egyszerűen csak úgy meglepett.
0: De jó.
1: És ez nagyon jó esett.
0: Hát azt elhiszem, akkor viszonozzuk a kedvességét egy Britney dallal. Már is játszom. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, sziasztok.
0: Best FM kívánság műsor. Itt vagyunk este 7-ig.

0: 1046, és az itt a Best FM mai kívánság műsora. Szükségem van önökre, hiszen önök nélkül csak a csend hangjai szólnak, úgyhogy írjanak gyorsan a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Bazsi a vakáció örömére kérte az egyik kedvencét, jön mindjárt John Newman és a Love Me Again. Na, de előtte még Lajos kívánságet is teljesítjük. Halló, szia!
1: Hello, én a Desperádótól kérem a Gyere és Álmodj számot.
0: Amit kinek küldünk?
1: Annának küldöm, sok szeretettel, és hallgassa szeretettel.
0: Jön is a dal, megbeszéltük.
1: Köszönöm.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan McIs élmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó McIs élménynek.
3: Almazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
6: Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Debrecen Böszörmény. Új lendület a kerékpárút építésben. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
6: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztást léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Jelentős előrelépés történt a Debrecen és Hajdúböszörmény közötti kerékpárút fejlesztés előkészítésében, számolt be róla a HAON. Eredményesen zárult a tervezési közbeszerzés, egy fővárosi cég nyerte el a munkát közel 30 millió forint értékben. Ezzel egy évük van végezni. A tervezett beruházás célja, hogy biztonságosabb és korszerűbb kapcsolatot teremtsen a két város között a biciklivel közlekedők számára. A fejlesztés hosszú ideje szerepel a térség közlekedési elképzelései között, hiszen a Civispáros és Böszörmény között jelentős a napi forgalom. A projekt megvalósulása nem csak a munkába vagy iskolába járók számára jelenthet könnyebbséget, hanem a szabadidős kerékpározást is ösztönözheti. A tervek szerint a fejlesztés a közlekedés biztonság javítását és a fenntartható közlekedési lehetőségek bővítését egyaránt szolgálja. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
7: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
6: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott a társaság. Mint írták, a módosítások több debreceni autóbusz, trollibusz és villamos vonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
8: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, jó estét és jó hétvégét mindenkinek. Még egy teljes óra kívánság műsor vár ránk, csak önökön múlik, hogy mit hallgat a város. A 3933-1046-ra írhatnak, de inkább a tehetik, hívjanak!
9: A Best FM kívánság vonala 500-540.
8: Gabriella a párjának küldi majd Demjén Ferenc klasszikusát, jön mindjárt a Szabadság vándorai, de előtte egy viberes hangüzenetünk is van.
10: Szia, Minám vagyok. Egy pörgős, bulizós számot kérek minden ballagónak, és jó nyarat kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.
8: Oké, itt a pörgős, bulizós dal. Nathan Evans és a Wellerman. A

0: itt a Best FM a 104.6-on. Laza kívánság műsor 5-től 7-ig. Önök a főnökök, mit játszhatunk, mit hallgassunk, írják meg a 3933-1046-ra, vagy hívjanak föl az 500-540-es Best FM forró dróton. Már bekészítve az a dal, amit Lacus kért, és küldi minden kollégájának, a Carson Kóma és az Immunissá válunk. Előtte Erik a kedvencet, és meghallgatjuk, Wiz Khalifa és a See You Again, meg persze egy telefonáló még a vonalban. Haló, itt vagy?
1: Szia, Vilmos, Imre vagyok. Szeretnék kérni egy számot. Groove House, Ébredj mellettem.
0: És kinek küldött ki Ébredjen melletted?
1: Mindenki, aki szereti, de legfőképp a feleségemnek.
0: De ő amúgy is melletted ébred minden nap.
1: Így van, köszönöm.
0: Nagyon szívesen, hello. Viszonylag ritkán hallható Groove House dal, akkor nem sokára jön majd az Ébredj mellett. Önöknek is ébresztő, kérjenek dalokat. Este hétig tart a kívánság műsor.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert, már 8.599.000 forinttól, 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és márka kereskedésünkben.
5: Dacia autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
6: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
7: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

0: 104.6 Best FM, üdv a kívánság műsorban. Most még éppen nem késő ide csörögni, hívjanak az 500-540-en, kérjenek dalokat.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Na és közben pedig jön majd a Depeche Mode és a Personal Jesus. Anna kérte, a szerelmének Robinak küldi, azzal Zuzetta, hogy nagyon szeretlek. A vonalban pedig, ha jól sejtem, egy régi ismerősünk, ugye? Haló?
2: Szia, MS-e vagyok. Szeretnék kérni egy számot, a szokásosat. Arash Kananja. Most nem kertészkedek, hanem kerítést festek.
0: Mindig van mit csinálni a ház körül.
2: Ez így van. És még mindig Angliából.
0: Igen, emlékszem rád, emlékszem rád. Jó, rendben van. Oké, ott milyen az idő?
2: 28 fok van. Szerintem többnek érződik.
0: Na, akkor kb. Mintha itt van lennél.
2: Így van, így van.
0: A dalodat küldöm.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek!
0: Hello, hello, szia!
2: Hello!
0: Állás és a Broken Angel, most a Best FM kívánság műsorában.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánságvonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: 96.6-ot hallgatják, ez a Best FM a mai kívánság műsorral. Sietni kell a kérdésekkel, mert nagyon fogy az időnk, úgyhogy villámgyorsan írjanak a 3933-1046-ra, vagy még jobb, hogyha ide csörögnek.
1: A hívható telefonszám 500-540.
0: Radics Gigi, Wolf Kati.

0: és Oroszlán Szonya és a Szívdala nagy kívánság műsor kedvenc. Ezt ma Zsoltinak küldi a felesége, Marian, azzal az üzenettel, hogy szeretlek és siess haza. Na de, ha minden igaz, akkor valaki van a vonalban is.
1: Szép napot, Andris vagyok Veszprémből. Szeretnék kérni egy számot nagylányaimnak, nem sokára elkövetkező születésből alkalmából. Boldog születésnapot szeretnék kívánni. Imádom őket, nagyon várom a találkozót. Megismerhetem a hőslabakot Dominiket és az imádott gömbözkutyát. És imádom a Debreceni Vesztefemet is.
0: Köszönjük szépen. De mi legyen a dal?
1: Camilla Camello Bam Bam.
0: Oké, rendben van. És akkor mind a két lányodnak szülinapja van? Ikrek?
1: Ikrek és aha. Kinga és Noémi.
0: Rendben van. Küldjük nekik a dal.
1: Köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao, szia.
1: Szia.

0: Ez itt a 104.6 Best FM, és a mai kívánság műsort tetszenek hallgatni. Este hétig önök válogatják a zenéket. Hál' Istennek van kérés bőven, csak férjünk bele az időbe. Például sziasztok, egy Well Hello dalt szeretnék küldeni Balázsnak, azaz az üzenet, hogy nagyon szeretem őt. Well Hello, késő már, ez lesz a tiétek. Halló, kívánság műsor!
1: Haj, Best FM, gyerekek, itt van, gyertek! Szia, Vili, üdvözlünk!
0: Szia!
1: Morról! Morról üdvözlünk!
2: Morón vagyunk, négy napos horgászatom!
0: Jaj, ti vagytok a horgászok! Aha!
1: Az, ott van, hogy nagyon fasz a gyerek volt! Attila vagyok, itt a Csami, itt a Jopek Debreceni!
0: Fogtatok már valamit a sörös üvegen kívül?
1: Hogyne!
2: Hallod, ilyen 15 kilós, csak te mindig este jönnek!
1: 15 kilós, meg te fogtunk két harcsát!
0: Én mindent elhiszek nektek.
2: Komoly, most a horgászra nem tudsz hazudni, akkor senki.
1: De, jó, ez most tényleg, ez igaz, itt van Móron is, aki nem fog, az hülye gyerek, vagy bot nélkül jött le.
2: És egyre több csinos saj is ára horgász.
1: Jó, de ki vannak kutbetközök, komolyan, Vilikém, itt vagyunk.
0: Harapnak a kukacotokra? Mármint a halak. A halakra gondolok.
1: Kicsit meg van mártogatva, jönnek.
0: Na mondjátok, mit játszok nektek?
1: Akkor a lényegre térjünk. Desperádótól. Antonio Banderas-tól a Desperádót.
0: Oké.
1: Okay.
0: Jó, rendben van, küldöm.
1: Szuperek vagytok, hajrá, Desperádó.
0: Ciao, ciao.
1: Köszi, Vili, köszi, Vili.
0: Köszi, szevasztok, sziasztok, hello. Hello, sziasztok. Jön a dal itt a Best FM-en. A nagy ho-ho-ho horgászoknak a Desperádó.

0: bár.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Szia, Jani vagyok.
3: Szia, parancsolj.
2: Szeretnék kérni számot a barátokat a Göcsvejre. A DJ, mi ez? Andrés, Rabi vagy valami? Nem tudok jól vasszni. Beti, nem tudom. Szia, Valetta. Welcome.
3: Én már tudom, de azért megvárom, hogy végigmond. A Welcome to Saint-Tropez, arra gondol.
2: Magyar is nehezen megy, amúgy az angol.
3: Ez a Welcome to Saint-Tropez lesz szerintem, ha jól betűztem ki a szavaidból.
2: Igen, Welcome to Saint-Tropez.
3: A Welcome to Saint-Tropez, úgy se rossz, ahogy te mondod, de inkább Welcome to Saint-Tropez. Jól van, intézkedem, ciao, sziasztok.
2: Köszönöm szépen, szia.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Jó hétvégét mindenkinek, a kívánság műsort hallgatják, bár akárhogy osztok, szorzok, másfél perc múlva 7 óra, úgyhogy az a helyzet, hogy már csak egy utolsó utáni kérésre van időnk ma este. Mi lesz az?
1: Szia, Barbara vagyok. Egy számot szeretnék kérni a nagyfiamnak, aki ma 35 éves. Mája Alex-től szeretnék kérni egy számot. Nagyon köszönöm, hello!
0: Rendben van, ilyen az ünnepelt. Mája Alex jön, én pedig megyek, hétfőn találkozunk. Ciao, legyen szép a hétvégéjük!

0: Csontsejteket hoztak létre őssejtekből debreceni kutatók, jelentősek a jégkárok az Alföldön is, új tanösvény téglás térségében. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fontos tudományos eredményt értek el a Debreceni Egyetem kutatói, írta meg az unide.hu. A szakembereknek sikerült őssejtekből csontsejteket létrehozniuk, ami új lehetőségeket nyithat meg a regeneratív orvoslás és a csontszövetek gyógyítása területén. A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy hogyan lehet a szervezet természetes folyamatait felhasználni a sérült szövetek helyreállítására. A tudományos munka során olyan módszereket alkalmaztak, amelyek segíthetnek jobban megérteni a csontképződés folyamatát. A kutatók szerint az eredmények hosszabb távon hozzájárulhatnak új terápiák kidolgozásához, amelyek hatékonyabb kezelési lehetőséget kínálhatnak bizonyos mozgásszervi problémák esetén. A fejlesztés egyúttal jól mutatja a Debreceni Egyetem kutatási tevékenységének nemzetközi szinten is jelentős szerepét, fogalmaztak. Helyenként a teljes termést is elvihette a legutóbbi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
0: Új tanösvény várja a természetkedvelőket téglás közelében, a Nyírerdő területén. Derült ki a Haon cikkéből. A fejlesztés célja, hogy a látogatók szervezett formában ismerkedhessenek meg a környék természeti értékeivel és élővilágával. Az útvonal mentén elhelyezett információs táblák bemutatják a helyi növény- és állatvilág jellegzetességeit, valamint a térség természeti adottságait. A tanösvény kialakítása hozzájárulhat a környezeti neveléshez és a természetvédelem népszerűsítéséhez is. A szakemberek szerint egyre nagyobb az igény olyan kirándulóhelyek iránt Hajdú-Biharban, ahol a kikapcsolódás mellett ismereteket is szerezhetnek a látogatók. A beruházás így egyszerre szolgálja a szabadidős turizmust és az oktatási célokat. Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Közlekedési kihívásokra kerestek megoldásokat. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. Szociális központfejlesztés Hajdúszobáton. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Közlekedési problémák lehetséges megoldásain dolgoztak hallgatók és szakemberek egy nemzetközi program keretében, adta hírül az unidep.hu. A résztvevők különböző országokból érkeztek, hogy közösen elemezzék a modern városi közlekedés legfontosabb kihívásait. A gyakorlaton olyan témák kerültek előtérbe, mint a fenntartható mobilitás, a forgalomszervezés vagy az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása. A csapatok gyakorlati feladatokon keresztül dolgoztak ki javaslatokat, miközben megismerhették egymás tapasztalatait és szemléletét is. A szervezők szerint az ilyen nemzetközi együttműködések fontos szerepet játszanak a szakmai tudás bővítésében és az innovatív megoldások kidolgozásában. A program végén a résztvevők bemutatták elképzeléseiket, amelyek közül több a jövő közlekedési fejlesztéseihez is hasznos ötletnek kínálkozott. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető. Mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
3: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
2: Jelentős fejlesztés valósulhat meg a hajdúszobáti szociális ellátás területén, tudósított a HAON. A településen új beruházás előkészítése kezdődött meg, amely a helyi szociális központ korszerűsítését és szolgáltatásainak fejlesztését célozza. A projekt célja, hogy modernebb körülmények között fogadhassák az ellátásra szorulókat, miközben javulhat a szolgáltatások minősége is. A fejlesztés részeként az intézmény infrastruktúrája is megújulhat, ami hosszú távon kedvező feltételeket teremthet mind az ellátottak, mind az ott dolgozó szakemberek számára. A beruházás előkészítése közbeszerzési eljárás keretében zajlik. A település vezetése szerint a fejlesztés fontos lépés lehet a helyi szociális rendszer megerősítésében és a lakosság életminőségének javításában. Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.
1: A hírek után indul a zene letöltő oldalak és a zene felismerő alkalmazások heti listája.
4: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
4: a Best FM-en.
1: Stream Top 40. A 40.
5: Lionel Messi,
6: Kylian Mbappé,
5: Cristiano Ronaldo,
7: Luka Modric,
8: Lamine Yamal,
9: Erling Haaland,
10: Vinicius Junior.
11: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
0: Stream Top 40.
1: A 38.

0: dalok első kézből.
1: Új dalok első kézből. Ez is egy újdonság a Best FM-en.
0: Stream Top 40.

0: legtrendibb zenéjét 2 órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 35.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 34.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
2: 33.

0: legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája a letöltéseitek alapján.
2: 31.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit. A Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: Stream Top 40. 30.

0: hazai a Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: 26.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Stream Top 40.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, Debrecen Böszörmény, új lendület a kerékpárút építésben. Melegebb időre számíthatunk, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztást léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Jelentős előrelépés történt a Debrecen és Hajdúböszörmény közötti kerékpárút fejlesztés előkészítésében. Számolt be róla a HAON. Eredményesen zárult a tervezési közbeszerzés, egy fővárosi cég nyerte el a munkát közel 30 millió forint értékben. Ezzel egy évük van végezni. A tervezett beruházás célja, hogy biztonságosabb és korszerűbb kapcsolatot teremtsen a két város között a biciklivel közlekedők számára. A fejlesztés hosszú ideje szerepel a térség közlekedési elképzelései között, hiszen a Cívispáros és Böszörmény között jelentős a napi forgalom. A projekt megvalósulása nem csak a munkába vagy iskolába járók számára jelenthet könnyebbséget, hanem a szabadidős kerékpározást is ösztönözheti. A tervek szerint a fejlesztés a közlekedés biztonság javítását és a fenntartható közlekedési lehetőségek bővítését egyaránt szolgálja. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
3: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott a társaság. Mint írták, a módosítások több debreceni autóbusz, trollibusz és villamos vonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele. Ezen a héten.
0: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: A legtrendibb zenéjék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 14.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.
0: Stream Top 40.
1: Minden pénteken este 8-tól a Best FM.

0: Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM.

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Besorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Csontsejteket hoztak létre őssejtekből debreceni kutatók, jelentősek a jégkárok az Alföldön is, új tanösvény Téglás térségében. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Fontos tudományos eredményt értek el a Debreceni Egyetem kutatói, írta meg az unide.hu. A szakembereknek sikerült őssejtekből csontsejteket létrehozniuk, ami új lehetőségeket nyithat meg a regeneratív orvoslás és a csontszövetek gyógyítása területén. A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy hogyan lehet a szervezet természetes folyamatait felhasználni a sérült szövetek helyreállítására. A tudományos munka során olyan módszereket alkalmaztak, amelyek segíthetnek jobban megérteni a csontképződés folyamatát. A kutatók szerint az eredmények hosszabb távon hozzájárulhatnak új terápiák kidolgozásához, amelyek hatékonyabb kezelési lehetőséget kínálhatnak bizonyos mozgásszervi problémák esetén. A fejlesztés egyúttal jól mutatja a Debreceni Egyetem kutatási tevékenységének nemzetközi szinten is jelentős szerepét, fogalmaztak. Helyenként a teljes termést is elvihette a legutóbbi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskunvár megyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Új tanösvény várja a természetkedvelőket Téglás közelében, a Nyírerdő területén. Terült ki a Haon cikkéből. A fejlesztés célja, hogy a látogatók szervezett formában ismerkedhessenek meg a környék természeti értékeivel és élővilágával. Az útvonal mentén elhelyezett információs táblák bemutatják a helyi növény- és állatvilág jellegzetességeit, valamint a térség természeti adottságait. A tanösvény kialakítása hozzájárulhat a környezeti neveléshez és a természetvédelem népszerűsítéséhez is. A szakemberek szerint egyre nagyobb az igény olyan kiránduló helyek iránt Hajdú-Biharban, ahol a kikapcsolódás mellett ismereteket is szerezhetnek a látogatók. A beruházás így egyszerre szolgálja a szabadidős turizmust és az oktatási célokat. Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban, újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
1: Ez

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek öröm